0: és most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Átírnám az összes

Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

nem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spike.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon. Küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Ilyes Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Bán Dánielt kinevezték az igazságügyi minisztérium államtitkárává, az Egyesült Államok újra támadja Iránt. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz ma Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Bán Dánielt az igazságügyi minisztérium államtitkárává nevezte ki július 30-ával Forsthofer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Magyar Közlöny szerdai számában közzétett határozattal. Az államtitkári kinevezést javasolta és a köztársasági elnöki határozatot ellenjegyezte Magyar Péter miniszterelnök. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen, közölte a középső parancsnokság szerdán. Donald Trump amerikai elnök szerdán újságírók előtt kilátásba helyezte az újabb légitámadást, válaszként az iráni offenzívákra, amit úgy kommentált, most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk. Arra is utalt, hogy zajlanak egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni. Egyben emlékeztetett arra, hogy az amerikai erők felé kedden kilőtt 5 ballisztikus rakéta mindegyikét megsemmisítették, egyik sem ért célt. Esztergomban a mai napon reggel 7 óra és 12 óra között az Arany János utcában végzett betonozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az Arany János utca 1-től 3-as szám közötti szakaszát teljes szélességében lezárják a gépjárműforgalom elől. A lezárás idején az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A Főapát utca a Kossuth-Lajos utca felől a Botján János utca irányába egyirányúvá válik. Ebből az irányból gépjárművel továbbra is megközelít lesz a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda és a posta Arany János utcai gépjárműbejárója. A Botján János utca a Főapát köztől az Arany János utca 3-as szám vonaláig kétirányú zsákutcává válik. A postától és a polgármesteri hivataltól kihajtó járművek a Jókai utcán és a 4. Béla Király utcán keresztül érhetik el a városközpontot. A munkálatok az Arany János utca páros oldalán található járdát nem érintik, ezért a gyalogos forgalom zavartalan marad.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, alig lesz felhő felettünk, az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Tudod, hol voltam tegnap este? Na tippelj, büdös életben nem találnád ki. Családi program. Mit lehet csinálni családi program, amit még életemben soha nem csináltam, és tegnap este kipróbáltuk?
2: Az a baj, nem, ha csak ott volt a Petra is?
1: Petra is, Hajnal is.
2: Hát akkor nem merek valami elvet a bűfélséget mondani, rájuk való tekintettel, úgyhogy mondd el.
1: Na képzeld el, elmentünk papírsárkányozni.
2: Az jó.
1: Te valaha csináltad?
2: Igen. Hát
1: tényleg?
2: Hát gyerekként, persze.
1: De működött, mert mi gyerekként csináltunk, eszkábáltunk hurkapálcikából, meg papírból, meg nem tudom mi, de ezek a büdös életben soha nem repültek.
2: Volt olyan működött, meg volt olyan, amit én próbáltam összeeszkábálni, és az nem.
1: Nem? Jó. Hát figyelj, hallod, ez működik. És tegnap itt rögtetek rajtam, hogy a filmes tudásom alapján mit tudok, meg mit nem. Én tudok papírsárkányozni.
2: És ezt milyen? Melyik híres papírsárkányozós filmből tanultad?
1: Bármelyikből, Mici Mackó például.
2: Azt mesének hívják.
1: Jó, de hát ott is megláttam, hogyan kell megfogni, futni. Az őrült nagykamó, ordas nagykamó, hogy futni kell vele. Fölkapja a szél, azt kész. Állsz és nézed.
2: Igen, ha nincs szél, akkor cseszheted.
1: Jó, hát na, hát ugye. Első papír sárkányozásunk következőképpen néz ki. Google AI, meg ChatGPT. Hova menjen a magyar, hogyha szelet akar és akar papír sárkányozni?
2: Dobogókő.
1: Az se rossz, nekünk három opciót adott, ebből nyerte a hármas határhegyi repülőtér. Szóval fölmentünk a hármas határhegyre. Az volt a kedvencem, hogy azt képzeld el, hogy ott ilyen siklóernyősök voltak, meg mi.
2: Hasonló a sportértéke mind a kettőnek.
1: Igen, ők itt profin tanulták, meg éppen az életükért küzdöttek, mi meg egy ilyen, hát ilyen hipermarketes papírsárkánnyal próbálkoztunk, és tényleg az van, hogy körülbelül 2,5 perc kell ahhoz, hogy a teljes zsinór össze legyen csomósodva, tehát ezt nagyon hamar elértük, viszont fölkapja a levegő, repül, és tényleg élmény. Tehát, hogy jó buli ez, csak nem ilyen otthon tákoltakkal kell megpróbálni, hanem be kell menni valamelyik boltba, venni kell egyet pár ezer forintért, és akkor azzal, amilyen például pillangó alakú.
2: Hajnal nem mondta, hogy akkor ő inkább a sárkányrepülőzést szeretné kipróbálni?
1: Nem mondta még azt, de egyébként nagyon szórakoztató figyelni őket, ahogyan tanulják. Tehát ezek ilyen első repülők voltak, akik ott mentek. És azt csinálják, hogy ilyen moonwalkolnak, de nem olyan jackósan, hanem úgy, ahogyan az űrsétákat látod, hogy mintha ilyen antigravitációs térbe lennének, tehát a szél belekap abba valamibe, elkezdenek futni, és így ugranak ilyen 2 métereseket, és aztán visszaérnek a földre. Nagyon szórakoztató nézni, tehát így gyakorolgatják, hogy milyen lehet azzal.
2: Tehát az elindulást gyakorolják.
1: Azzal gondolkoztam, hogy az olimpián a gátfutás mennyivel egyszerűbb lenne ilyen siklóernyővel a hátadon. Nagyon szépeket ugrottak.
2: Próbáltuk meg. Milyen vicces lenne, hogy elindul mindenki, csak úgy simán, és akkor jössz egy ilyennel a hátadon, te is megpróbálsz úgy valamit elérni.
1: De olyan kecsesek voltak, az nagyon jó volt, meg hát én ott a sárkánnyal közöttük futkároztam, és tök jó volt, mert tényleg ez az zongora órát adok veszek, tehát próbáltam elmagyarázni Hajnalnak, hogy kell, úgyhogy én még életemben nem csináltam. Tök jó volt.
2: Nézd, van, aki profi ebben, tehát van olyan, aki kapásból mondjuk oktat, anélkül, hogy ezt előtte próbálta volna.
1: De úgy tök jó móka. Tehát így egy órát úgy elvitt, mint a húzat.
2: De akkor mi követed a Tóth Gabit? Csak te egy ilyen papírsárkány mentori?
1: Ja igen, indítok ebből kurzust, persze. Úgy döntöttem, hogy innentől hagyom ezt a rádiós dolgot, és meg lehet engem majd találni a hármas határhegyen, ott ugrálok egy pillangos papírsárkánya, és akkor már árulni is fogok. Tehát, hogyha ebbe így belejövök, akkor lesznek mindenféle mörcsök.
2: Igen, és aki beiratkozik hozzád, az minimum kedvezménnyel, de hogyha elég sok órára fizet elő, akkor lehet, hogy grátis kapja a papírsárkányt.
1: Igen, írjátok be, így neveld a sárkányodat adival.hu.
2: Jó lesz. Ádi közben már elindult, hamarosan fölhívjuk, kifaggatjuk. Te kabrióztál már valaha az életben, Andi?
3: Nem, soha. Legalábbis nem emlékszem rá.
2: Bukó módon meg se kérdezte, hogy vigyél-e magával mi.
3: Hát úgy kabrióztam egyébként, hogy állítólag volt egyszer egy olyan, hogy kihajoltam az ablakon, és akkor ott integettem a másik autó. De hogy ezen kívül ez...
2: Hát egy olyan oldalsó kabrió, úgy gondolod?
3: Erre, igen.
2: De erre nem emlékszel, úgy sejtem.
3: Erre nem.
2: Akkor a részletekről ne kérdezzelek, ugye?
3: Ne. És ilyet ne csináljon senki.
2: Ja, tényleg senki. Jó, hát... Arra én is emlékszem, hogy volt egy buli után, ahol egy volt kolléganő is így kabriózott, csak neki közben még a lábát is fogni kellett, ez voltam én, hogy ki ne essen, mert hát ő még aztán már pláne vidám állapotban volt, úgyhogy ezek egy kicsit másfajta élmények, hát remélhetőleg ennél beszámíthatóbb lesz. Figyelj, én közben el is kezdem őt tárcsázni, mit
3: szólsz? Jó, jó. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen élmény lesz neki.
2: Hát arra én is. Nagyon várta, hát mondhatjuk, tényleg nem túlzás, hogy ilyen gyermeki izgatottsággal állt ő a mai naphoz. De kiderült amúgy, képzeld el, hogy ő egyszer próbálta már a kabriózást külföldön Tomásszal. Tehát, hogy csak férfiakkal szokott kabriózni, érted?
3: De amúgy tényleg.
2: Várjál, be
3: most is már jöhetne egy női kabriós is nekik.
2: Na, most próbáljuk hívni.
4: Na? Halló?
2: Jó reggelt, már adásban, szavasz Ádikám.
4: Jó reggelt, mindenkit üdvözlök. Első magyarországi kabriós élményem, amit éppen Gyurival élünk át. Itt, hát most vagyunk a Dózsa-György úton, képzeld el, ezt leolvastam a kedvedért, de ha így valaki jobban tudja, akkor nemrég elmentünk a kórház mellett, és közlekedés tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy sehol senki nem mertek kijönni.
2: Nem, mert hallották, hogy mész, de nem te vezetsz. Ezt mondjuk nem egyértelműsítettük szerintem. Lehet, hogy félnek az emberek, hogy jön a Riddle, törött kézzel, egy kézzel nekiállít kabrióval parádézni, ki tudja.
4: Nem, majd környén bedobok egy bátorítót, és akkor visszafele.
2: Az úgy remek lesz.
4: A telefon miatt nem én vezetek, de megbeszéltem Gyurival, hogy lesz majd egy pont, amikor enged engem. Egyébként az egésznek a hangulata tényleg brilliáns, tehát hogy az, hogy így ki tudod fölfele dugni a fejedet, és fújja a hajadat a szél, abban van valami. Nem tudom, így a hangban bármi átjön abból, hogy szélben vagyunk, mert valahogy úgy van kiképezve ez a kocsi, hogy a hajamon érzem a sűvítést, de a szememben nem fúj, tehát a szélvédő egész jól véd.
2: Nem, abszolút, teljesen jól hallunk, tökéletesen. Na látod, nekem ezért nem lenne nagy élmény a kabriózás, mert én hova dugjam a fejemet így egy 70 alatt, érted? Tehát főként
4: hát
2: állom a
4: kocsiban. Ki másrészt azért, hogyha a hajadról beszélünk, az nem egy bonyolult szerkezet.
2: Hát mondjuk az igaz, a tiéd meg úgyse lesz kócosabb, szóval igazából ja, teljesen
3: mindenki. Te így kezdsz fel minden reggel.
4: Szia Andi, hello. Na, miközben egy piros lámpánál állunk, és itt valaki mellettünk tüc-tüc zenét hallgat, menjünk már neki oldalról, meg tudjuk csinálni, hogy nem.
2: Amúgy
3: kiabálja át neki, hogy izé kapcsoljon a Forrás Rádióra.
4: 97.8 Forrás Rádió, hello.
2: Így van. Figyelj, ha élőadásban műsorvezetőt még nem vertek meg, szóval azt szerintem egy tök jó dolog lesz. Média történet.
4: Ha bárki mellettünk hallgatja a Forrás Rádiót, akkor integessen már át, vagy dudáljon ránk, vagy csináljon valami ilyesmit, hogy adásban is átjön. Gyuri, te vagy a világon a legnagyobb arc, hogy ezt bevállaltad, te tényleg le a kalappal, és nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Azt már elmondtuk rólad adásban, és az nem volt titok, hogy te már nyugdíjas vagy, és mindenféle gonoszság nélkül, meg hátsó szándék nélkül, de ezt muszáj megkérdeznem, hogy miért van az, hogy általában nyugdíjas korban lesz a férfiaknak kábriója? Van-e ebben bármilyen kapuzárási vonal, vagy te mindig vágytál rá, most vetted, fiatalkorodban is volt ilyened? Mesélj már erről egy kicsit, légy szíves.
5: A fiatalkoromban a főnökömnek volt kábriója, aki miután lemostam neki, mehettem vele egy-egy kört néha, és nekem az eznek már ilyen 40 pár éve, és azóta szerettem volna egy ilyet. Hát közben változtak a dolgok, egyébként még nem voltam nyugdíjas, mert ugye 5 éve megvan az autó, akkor nem voltam beteg, meg rokkanyugdíjas, amikor az autó meglett, de nekem ez egy 40 éves álmom volt. Hát próbáltam megvalósítani, az így sikerült.
4: Csajozós?
5: Hát igazándiból már az autó az igen, én már nem annyira.
4: Na hát így vagyunk.
2: Nagyon jó, figyelj, Gyuri nagyon jó arc, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól jártál, hogy az ő társaságában kabriózhatsz. Egyébként arra akartam rácsatlakozni, hogy azért bevallom, hogy nekem is tetszenek, tehát a kabriók is, a kupék is, azok azért olyan formák, női szemmel ezek vonzó autók, Andi?
3: Akartam most mondani, hogy már azért haladsz afelé, a kor felé, amikor van neked is lehet majd kabriót.
2: Hát az a köz, meg... Igen, de amúgy igen, tényleg. Figyelj, milyen színű kabriót keressenek az utakon, Ádi? Tehát, hogy honnan ismernek fel titeket?
4: Sötétkék kabrió, amiből kilóg a szőke sörényem, és mert szkúteres vagyok, szkúteresnek érzem most magam, ahogy így fúj a szél. Valaki a Forrás Rádiót hallgassa. A vidéki. Valaki hallgassa, akkor nyomja meg a dudát.
2: Így jó.
4: Na, az van, hogy most pont nyilván ebben a pillanatban senki nem jön szembe, viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy 70-nel megyünk, és kidugtam fölfelé a kezemet, és itt a menetszél azért már eléggé megcsapja, tehát hogy ennél a sebességnél már érződik, hogy a vidám mosztoros az kijönne belőlem, hogyha kimosolyognék fölfele, és látszanának a rovarok meg a legyek a fogamon, tehát hogy igen. Sötétkék kabrió, le van húzva a teteje, senkit ne tévesszem meg, hárman ülünk, a Bius is itt van velünk, hogy legyen belőle videó, tehát nem olyat kell keresni, amiben két jóképű fiatal srác ül, hanem hárman vagyunk.
2: Igen, és hát azok közül, mondjuk a Gyuriról megelőlegezem, hogy jóképű, de na, téged megismerünk.
3: Egyébként fiatal srácokat ritkán látni amúgy kabrióban, nem? Vagy
4: mondom,
3: én nekem
4: is.
3: Nem?
2: Nem,
4: nem.
2: Szóval
3: ők inkább ilyen sportkocsis típusok.
2: Igen, ők arra mennek rá, igen, valóban.
4: A hallgatók írtak valami közlekedését, amit így esetleg tudunk vizsgálni, azt mindig figyel majd létszi, hogyha valahova küldenek minket, akkor ebben az órában, ha ilyen belátható területen belül van, akkor meg tudjuk nézni, hogy a munkahelyre például simán eljutsz-e, vagy valaki bejelentette a kollégák közül, hogy késett, mert dugó volt, meg tudjuk mondani, hogy hazudik, ilyenek. Jó, itt a buszagáló. Igen, Forrás Rádió az. Hello!
2: Na, jó van, szavasz, Ádikám.
4: Hello.
2: Haló! Ah, és itt is van velünk már rádió újra. Na, közben túl vagyunk a csillagok üzenetein, elmondtuk a horoszkópot. Ti merre jártok?
4: Gyuri, körforgalomból mindig jobbra megyünk ki, igen, jobbra kell kimenni. Jó, szóval, most hagytuk el a körforgalmat.
2: A körforgalmat,
3: igen. De melyiket?
4: A körforgalmat. Na hát ez az, megyünk Tata felé, a hátsó az ipari részen, a Tesco mellett jöttünk el.
2: Na, jól van, akkor egyelőre jól tudtok haladni. Átbeszéltétek egyébként, hogy mi lesz az úti terv? Tehát, hogy merre mentek tovább? Most akkor jön Tata belvárosát, megcsodáljátok, kicsit turistáskodtok, és akkor
4: Tata
2: utána...
4: Tata belváros, és ott egy kicsit kipróbálom én is, tehát, hogy átülök a volához, megpróbálom itt a dolgokat. Magasan fog a kuplung, ezt megtanultam. Közben Gyuri mesélt még itt sztorikat. Mondta, hogy ő jár kábriós találkozókra is, tehát, hogy van egy ilyen kisebb közösség időnként. Na, de milyenek a kábriósok?
5: Hát, van aki magának építi meg az autót, meg tudja becsülni, és szerintem azok a normálisabbak. Jó, van olyan is, aki megveszi, tehát kvázi van annyi a zsebben, hogy meg tudja venni. Azok valahogy másképp viszonylag a dolgok, hogy viszonylag hozzá, hogy nekem volt pénz, amit megvettem, de aki magának építi, magán csinálja az autóját, nem egyet ismerek ilyet, az egy se nagy képűsködik vele. Tehát,
4: hiszen... Na de ez olyan, mint tudom én, a motorosok, tehát hogy a hárlisok egy külön csapat, és ha egymást látjátok, integettek?
5: Igen, tehát az asztások például, most voltam múlt héten Pesten, M0-áson, kettővel találkoztam, mind a kettő dudált, villogott, integetett, tehát ahogy egymás közt ez a csapat. Most már kezd kialakulni egy ilyen csapat szemben, mint a mazdásoknál is, a asztásoknál is ugyanezt kezd kialakulni, hogy szemben látom, hogy kabrió vagy kupé, integrál neki, villogok neki, és akkor mindenki happy. Tehát
4: legfontosabb kérdés, és akkor ez az utolsó kérdésem most ebben a blogban, hogy van ebben lefolyó? Tehát, hogy elsőben nyitott tetővel kint hagyott megfelik?
3: Lefolyó.
5: Meg. És jó a szigetelése is, sajnos. Úgyhogy nem javaslom senkinek, hogy felhős időben, tehát mikor be van borulva, akkor fölhúzza, vagy lehúzza a tetőt.
4: De várja, van sztorid, tehát, hogy menet közben is beesik a menet szél, ez nem oldja meg?
5: Nem velem történt meg, de nem szeretném le... hogy is mondjam? Az ember nem szeretném reklámozni, mert...
4: Történt?
5: Hát... bementek egy hotelbe, és elfelejték, hogy fölhúzza az ablakot. Vacsora közben jöttek rá, hogy kín esik az eső. Jó esik az eső, konstatálták, mire kijöttek, és akkor hát nagyjából ablakszinték volt az autó vízzel.
4: Zseni, én azt hittem, hogy ez ilyen rajzfilmes jelenet, de akkor van ilyen. Tök jó.
2: Jól van, köszönjük, hát gyakorlatilag lett egy mobil medence az autóból. Jól van, Ádikám, egyébként nagyjából minden rendben van a megye útjain, na de ezt majd személyesen mindjárt rádi, akkor elmondja.
3: Reméljük, most már azért kocstól már jönnek visszafelé, mert
2: igen, már azért...
3: Ádi amúgy műsort is kéne vezetni, csak mondom, nem csak a kabriót.
2: Igen, ja, mert tényleg ráadásul várjál, mert ugye azt mondta,
3: igen, hogy ő is át fog ülni.
2: Tatán belül, hogy ő ott vezetni is fog. Hát remélem nem a helyszínelő rendőröket várják éppen.
3: Azt én is.
2: Magasan fog a kuplunk, opácska, okoztam egy kis balesetet.
3: Azt kérdezte tőlem, hogy környéről hozzon-e valamit. Hát környéről ne, de Tatáról hozhatsz egy kürtös kalácsot. Vagy hello. Egy jó lángost.
2: Halló, a helyszínelő rendőröket várjátok?
4: Nagyjából igen, mert kipróbáltam én is vezetni az autót, és most nem az esőnél megterős verziót, hanem a tatai öreg tavat néztük meg. megmarad a vízfelszínen. Ahogy visszaszéretéve, képzeljétek el, Gyurival tök jót beszélgettünk, mondta, hogy még egy darab bekattanása van az életben, és tényleg már csak egy, legalábbis azt mondta. Tippeljétek meg, mit csinál?
2: Figyelj, várj, ejtőernyős ugrás.
4: Nem, sokkal menőbb. Ja, mert ugye ez a cabrio építés, meg szerelgetés, meg ilyesmi, ez is az ő ilyen bekattanás volt. Szerintem addig jó, amíg az embereknek ilyen bekattanásai vannak, mert ez nagyon visz előre. Képzétek el, hajót épít.
2: Jóha, és ezt neked mondom, Andi, hogy itt Ádi azt mondta reggel, hogy még szívesen kipróbálná a hajót, a helikoptert.
3: Na, jól van.
2: Úgyhogy...
4: De várjál, ráadásul folyamatos.
3: A helikoptert mi is Kittivel.
4: Várjál, és oda tartom a Gyurinak, mert van egy ígéret ezzel kapcsolatban, mondd el, mit ígértél a családnak?
5: Ja, megértem, hogyha azt a hajót megvehetem, ugye mindenki ágát, hogy nem, ne csináljam, meg minek ez. Oké, mondom, megveszem, repülőt nem fogok csinálni, az biztos. Én mindenki nyugodtan le, a hajó az utolsó repülőt nem fog építeni.
4: Úgyhogy valahol a szomszéd kertjében épül most egy hajó. De víz, milyen messze van tőle, legmesszebb víz?
5: 2,5 kilométer a Duna, nagyjából.
4: Jó, hát ha még lesz belőle, igen. De igen. Környén vettünk már nektek hűtőmágnest, itt vérteszülősön valami samusat, vagy valamit hozzunk?
3: Persze.
2: Én akkor inkább a sorsropogós vagy a lekváros bukta, jó?
4: Sorsropogóst akarnak, várjál, félreállt, vegyek neki. Nem. Megyünk tovább.
2: Közben itt ugye Andi azt mondta, hogy ők a Kittivel a helikoptert próbálnák ki, szóval, hogyha valaki ismeri az Auréliót, akkor légy szíves, szóljon neki.
3: Lenne
2: itt egy jelenés a stúdióban.
4: Ezt most láttam jönni. Homokozót lehet jobbra venni, van horgász volt is, szembe jön a, milyen ez a B, nem B, az 8. Jó a szemem. 8462-es buszon állunk, csak ilyen 40 meg ilyenek vannak, nálatok nagyok a számok. Közben egyébként üdvözlöm innen a kislányomat is, 3 éves, ő megmosolyogta élet első kábrióját, amit látott, mert hogy szerencsétleneknek még tetejük sincsen, és mi van, hogyha jön az eső. De nekem most még egy kérdésem van így a kábrió életérzéssel kapcsolatban, amit ebben az órában tisztáznunk kell, hogy oké, de mi a helyzet a nappal? Tehát mondtad, hogy kétszer megjártad már vele Horvátországot, le lehet itt nagyon égni?
5: Igen. Nem véletlenül a kabriósoknak a nagy része sapkába vezet. Tehát az embernek a feje teteje ég le igazándiból, hogyha nincs a feje fölött, tető. Tehát én sem véletlenül vezetek most is sapkába, mert kicsit, hogy is mondjam, kevés a fejem tetején a haj. Fogalmazzunk ki, úgyhogy le tud égni. Igen.
4: És hogyha mondjuk mész Horvátországban, most nagyon kellemes kábriós idő van egyébként, ebben a 22 nem tudom hány fokban, de hogyha dög meleg lenne, mert ezt érzem, hogy itt a fűtés az azért hat valamit a klíma, vagy akkor megsülsz benne.
5: Ugyanazt tudja a klíma, tehát tudja ezt a 16-18 fokot biztosítani a 40 fokos...
4: Nem tudom hány fokban, de hogyha dög meleg lenne, mert ezt érzem, hogy itt a fűtés az azért hat valamit a klíma, vagy akkor megsülsz benne.
5: Ugyanazt tudja a klíma, tehát tudja ezt a 16-18 fokot biztosítani a 40 fokos forróságban is.

0: tábla. Úgy látom, hogy a ma reggel az viszonylag rendben van közlekedési szempontból.
1: Ádi, köszönjük szépen a helyszíni jelentést, várunk akkor vissza a stúdióba. Jó, aztán akkor mesélsz majd még itt az élményekről.
0: Jó, és akkor a hajót jövő héten megnézzük.
1: Azt nyilván mindenképpen jó van. Szevasztok, hello, hello.
0: Sziasztok.
2: Hát ez nagyon nagy élmény volt, nagyon klassz élmény volt, és olyan sztorikat hallottam tőle, tehát tök jó így találkozni hallgatókkal, beszélgetni velük, és így egy kicsit így belekóstolni az életükbe. Képzeld el, még be is jelöltük egymást most így a végén Facebookon, és mondta, hogy van egy híres rokona, György, és most direkt nem mondok vezetéknevet, hogy ne legyen senki beazonosítható, de képzeld el, azt hiszem unokatestvér, egy másodunokatestvér, nem szerintem unokatestvér volt, és ő kaszkadőr. És egy csomó bújtor filmben szerepelt, de az egyik legikonikusabb jelenete, tudod mi volt? Imádni fogod. Mutatok egy hangot, és akkor abból azonosítsd be. Ebben a jelenetben ő volt a kaszkadőr.
3: A csodába!
2: Megvan?
1: Hát most... Ja, persze!
3: A csodába!
1: Magdi Anyus legurul a lépcsőn.
2: Ő volt Magdi Anyus, amikor legurult.
1: Tehát igazából Magdi Anyus Gyuri volt?
2: Az ő unokatesója. Igen, de igen, hogyha így veszed, igen.
1: Tehát, hogy Magdi Gyuri. Vili bácsi. Erről beszélnünk kell.
2: És milyen ikonikus utolsó mondat, nem?
3: A csodába!
2: És még van egy...
1: Ezt jól kitalálták. A rohadt papírgalacsin, ugye?
2: Na hallod, milyen kicsi a világ? Tehát, hogy összeér minden.
1: Hát, gyerekek, tényleg. Szerintem nem hogy a komplet hét, hanem talán a teljes hónap legnyugisabb reggelén mentetek el kabriózni, mert hogy semmi nem történik az utakon nagyjából.
2: Azért örülök, hogy egy majdnem dugóról be tudtunk számolni, de ezt mindenképpen tegyük hozzá, hogy a tatabányai piros lámpánál álltunk a legtöbbet. Mennyit ér egy otthon maradó anyuka? Teszi fel a kérdést, és aztán lép is ez a háztartásbeli hölgy, aki fogta magát és beáraszta az otthoni munkáját, és egy 200 millió számlával állított be a férjéhez, miután a férj élősködőnek nevezte őt.
4: Úristen.
2: Ezzel vágott vissza. Szórakoztató, nem?
4: Én a válási papírokkal vágtam volna vissza. Tehát így...
2: Az a durva, amúgy Jézusom. Amerikában járunk, tehát ott azért hülye perekből bőven hallottunk sok olyan sztorit, ami bejött. 522.045 dollár lett, tehát valószínűleg nagyon tételes a dolog, és elég alaposan kidolgozott munka. Na, mit szóltok?
1: Abszolút jogos. Figyelj, mondtam már, hogy az én környezetemben volt olyan pár, akiknél a vagyon megosztás egy ilyen válás különköltözés kapcsán nem annyira zajlott simán, és ott is például a pasi azzal vádolta úgymond a nőt, tehát hasonló volt, nem titulálta élősködőnek, de azt mondta, hogy ő éveken keresztül nem dolgozott, csak otthon volt, és nem csinált semmit ő szerinte, és hát erre az ügyvéd, egyébként a hölgynek az ügyvédje, ő konkrétan összeíratta, hogy akkor tételesen ennyit ér az úgymond láthatatlan munka, és egy igen jelentős több milliós tétel jött össze belőle.
2: Szerintem itt nincsen kérdés, abban mindannyian egyetértünk, hogy igenis sokat ér a házi munka, meg az otthon elvégzett munka. Az talán egy izgalmasabb kérdés, hogy hogyan lehet ezt beárazni, mert én azt feltételezem, hogy nem reális itt meghatározni mondjuk egy takarítónőnek az óradíját, hiszen ugye, hogyha őt is csomagban kapod, tehát mellette mást is csinál, akkor mondjuk...
1: De reális.
2: De szerintem így... nem, mert érted, hogyha én megrendellek téged, hogy Roland, egyszer légy szíves, tartsál nálunk egy ilyen kis stand-upot, konferált fel a családomat, mikor bejövünk az ajtón, mint ahogyan a meccsen szoktad a játékosokat, hogy és most jön Rédl Ádám is, akkor bejövő. Egyszer, akkor adsz egy árat, ez egy nagyobb ár. De hogyha megkérlek, hogy egy hétre gyere velem, és mindenhol fanfározóba bemegyek, akkor nyilván egy olcsóbb árat fogsz adni az egybe konferálásra, hiszen egy csomagárat kapok tőled.
1: A nagy francokat fogok neked olcsóbb árat mondani, az időmet fizeted meg. Szóval nem, és egyébként...
2: Sose foglak így elvenni.
1: Azt hiszem, ezt valahogy talán túlélem. Na, szóval, hogy... pedig lehet, hogy jó pénzén Nóri még oda is adna. Na, szóval, hogy...
4: nincs egy hétre mindenképpen.
2: Még az is lehet, hogy ő fizet.
1: Lehet, hogy lennének ilyen időszakok, igen. Nem, szóval tényleg az van, ezt azért tudom, mert mondom, a környezetemben volt ez a pár, és akkor beszélgettünk erről, és akkor ott az ügyvéd mondta el, hogy igen, ilyenkor azzal az árral kell számolni, amit egyébként a takarításért ki kellene fizetni, hogyha ott a párnak az egyik fele nem oldaná meg. Tehát, hogy ilyenkor piaci árakkal kell számolni, és úgy kell beárazni.
4: De ne csak a takarítást vegyük már.
2: Most milyen végén nézzük, beárazunk minden nap.
4: Mert egyébként nem csak azt csinálja, hanem főz is.
1: Persze, így
4: ugye,
1: van.
4: Ugye most is, akkor ő intézi a bevásárlást.
2: Gyerekvigyázás napközben.
4: A számlákat ő intézi, gondolom.
2: Nem,
4: de, Nagyon sok háztartásban az van, hogy a nő intéz mindent.
2: Úgy szeretem, hogyha a nő nem fér pénzhez. Csak viccelek. Figyelj, akkor
4: árazzuk. Te hol alszol ma amúgy, Erdi? Csak úgy kérdezem, mert

0: nincs.
1: Kábrióban.
2: Gyurival.
3: Dél-Korea lesz a helyszín. Te már
1: ott voltam, igen, tudom,
3: neked,
1: szeretem.
3: Neked vannak helyi tapasztalataid. Na. Börtönbüntetést kértek egy Michelin csillagos étterem tulajdonosára.
1: Nagyon helyes.
3: Tudják le őket, kész. Na, nem kell neki jön. Michelin csillagos étterem. Nem. A, maga az indok egyébként nagyon különös. Hangyákkal díszítették ugyanis a desszertet.
1: Akkor ez ilyen vad? Tehát akkor lehetne ilyen Michelin Wide étterem csillag.
3: Michelin Wide, az jó. Na? Ez tetszik, ügyes.
1: Hangyákkal, de igen. Úgy, hogy élő hangyával, vagy úgy, hogy mit tudom én, mint ahogyan a tücsökből is csinálnak chipset, hogy ilyen megdínsztelt hangyával.
3: Hát ez, ami így annyira nem derült ki, minden esetre, várjál, mert hogy
1: hagymával,
3: hangyával. Igen. A hangyák ugyanis nem szerepelnek azon 10 rovarfaj listáján, amelyek emberi fogyasztását a dél-koreai jogszabályok engedélyezi.
1: De miért? Tök sok benne a fehérje.
3: Ellentétben például a szöcskékkel, a sáskákkal és a kétfoltú tücskökkel, mondjuk szöcskéket már kóstoltam, meg azt hiszem tücsköt is kóstoltam.
1: Hallod? Amúgy tök sok mindent újra értelmez. Tehát, hogyha ezek tényleg élő hangyák, akkor új értelmet nyer az incsiklandó, nem? Hát, hogy ott mászkálnak. Amúgy hangyát biztos, hogy ettél már te is gyerekkorodban. Tehát, hogy ez egy olyan tipikus dolog, amit hogy megkóstolsz.
3: Hát csak nem tudatosan, hát én direkt biztos, hogy nem ettem.
1: Jó, de a Bear Grylls például ezeket eszi, hogy fehérje forrás. Minél nagyobb, annál jobb.
3: Azt mondják, hogy a vizsgálatok alapján ezek a hangyák akár 55-ször több nehéz fémet tartalmaztak, mint az engedélyezett fogyasztási célú rovarok, szóval ezért veszélyes.
1: Hát mert jó környékről kell szedni, a halból is van olyan, amiben higany van, tehát erdei hangja kell. Attól függ, honnan szeded, ja, és bizonyos hangyák lehetnek csípősek, de akkor lehet csípős menüt is kérni, szintén új értelemben.
3: A csípőset amúgy szeretem, de várj, akkor szedd hangját, úgy már nem.
4: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amit

0: mikrofonnál Y. és Roland és Rédl Ádám. Y. és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen.
2: Vidám reggelt kívánunk mindenkinek természetesen, így csütörtök reggel is, hát mi mást is tennénk. 3 perccel járunk 6:30 után, úgyhogy itt van már a nyakunkon a kispéntek mondhatni. Hello. Nekem pláne, mert én hónap nem leszek.
3: Hello, na neked már nagy péntek, nem?
2: Hát ja, valami olyasmi. Nem, hát péntek is lesz, csak nem itt.
3: Ja. Hát jó, nyilván holnap az fog történni, most így mindenféle családi titkok, meg mindenféle elárulása nélkül, hogy helyet cserélünk. Tehát, hogy tulajdonképpen te mész oda, ahonnan én jövök, és én jövök ide, ahonnan te mész.
2: Így van, nem tudom Petra mit fog szólni, de majd, csak majd csengetek.
3: Figyelj, egyébként az van, hogy ők egy kicsit később kelnek, tehát szerintem először csak menj be, kávézz meg, ott nyugodtan üldögélj el, nézzél jó barátokat, vagy valamit csinálj kint.
2: Jó, hát kiszolgálom magam a hűtőből is, ne félj, tehát egy föltalálom én azért magam.
3: Hallod?
2: Vagy csoki otthon?
3: Csoki? Izé van
2: akkor
3: ilyen.
2: Viszek.
3: Kellogg's műzli. Nem vagyunk annyira nagy. Tejcsoki van. Én étcsokis vagyok. Lehet, hogy csak ezért tekintek rá, úgyhogy nincsen.
2: Ja, az nem, nekem bármilyen csoki jó. Tehát, hogy szokták kérdezni, hogy tejcsoki vagy étcsoki, hogy hülye vagy csoki-csoki. Hát most nekem mindegy.
3: Amúgy annyira cuki a kislányom, képzeld el, ilyen szerény típus, és tegnap is megkérdezték tőle, hogy akkor mit kérsz, kis kinder tojást, vagy nagy kinder tojást. És akkor így mondta, hogy hát kicsit. És akkor megkérdezgett, hogy és abban milyen játék van. Hát abban is, na jó, akkor legyen a nagy. Tehát, hogy mindig így a kicsiből nyit a nagy felé. Hány részt akarsz megnézni a meséből? 2 vagy 3? 2. De aztán mindig 3 lesz. Tehát, hogy így növekszik mindig a dolog.
2: Igen, majd ahogy hajnal is növekszik, majd lehet, hogy az igényei is növekednek.
3: Ja, igen, de ez egy jó taktika, tehát, hogy így neki zsigerből jön az, amit szerintem meg kéne tanulnunk, hogy először mondod a kicsit, aztán úgyis összejön belőle a nagy, míg hogyha nagyot kéred, akkor ilyen telhetetlennek tűnsz.
2: Hát igen, lehet, csak tudod, a világ az meg olyan, hogy sokszor az jön be, hogyha mondod a nagyobbat, és akkor utána egy kicsit megalkuszol,
3: ja.
2: És akkor összejön az, ami egyébként szintén jó, de néha érdemes egy picit fölélőni.
3: Ezt mindig nézem egyébként, a fizetéstárgyalásoknál vannak ezek, hogy fölélő az ember, és akkor úgyis tudják, hogy lejjebb kell belőle jönni, meg ilyenek. Neked volt valamilyen taktikád? Én elárulom mindjárt neked a kedvencemet.
2: Nem, nekem bevallom, hogy ilyen téren nem nagyon voltak taktikáim.
3: De fölé mondasz, ha mondasz.
2: Hát, akkor inkább egy picit fölé, persze.
3: És akkor engedsz belőle egy keveset.
2: Így van, igen.
3: Ugyanez az eladásoknál is, tehát mindig belealkudnak, úgyhogy ez ilyen furcsa, hogy mindig mindenki egy kicsit többet mond, mint amennyibe kerül. Nekem a fizetésnél az volt a taktikám világéletemben, hogy egy nagyon kicsivel többet mondtam, de akkor ugye azt mindig visszakérték, vagy visszahúzták, és akkor utána jön, hogy van-e szép kártya.
2: Ja, értem.
3: És akkor utána mondják, hogy nincs, és én elmondom, hogy oké, akkor jövök.
2: De figyelj, ez az alkudozás, ezt a két helyen nem bírom. Az egyik, ezek az ilyen piaci alkudozások. Aha. Tehát tudom jól, hogy vannak ilyen térségek, arab térségek, vagy Törökország, vagy valami. Nem vagyok jó. Tehát, hogy én jártam ezeken a helyeken, mentünk bazárokba, mitől? Nem. Tehát nekem ez nem az
3: de
2: én világom.
3: De megsértődnek, ha nem alkuszol.
2: Hát tudom, de hogy nem. Tehát, hogy nem én vagyok egyszerűen. Meg a másik, tehát gyűlölök például kocsit eladni. Hallod? A világ legutálatosabb dolga, mert hogy... Tehát, hogy olyan pofátlan dolgokkal képesek fölhívni, fú, tehát nem tudom, meséljetek, drága hallgatók, aki már adott el valaha életében autót, hogy tényleg ti is ilyen full stresszes szituba vagytok, mert már 1/2 perc után csörög a telefon, és akkor elvinnék a felének egy picivel kevesebbért, mint a fele mondjuk, tényleg.
3: A másik fele meg autókereskedő, és igazából nem is akarja megvenni, csak szeretné meghirdetni a saját felületén.
2: Ja, tehát hogy azért mondom, hogy az összes fú, te, és én ettől mindig kivagyok. És vár majd rám ilyen helyzet, tehát hogy nem tudom.
3: Ezért akartad drámsózni a kocsit.
2: Nyilván, nem ide.
3: Mindent értek. Nekem a legjobb autóeladásom az elefántcsontpartos volt. Tehát amikor a Toyotát úgy vették meg, hogy akkor viszik Afrikába.
2: Hát az a létező legjobb, vagy nem tudom, az elefántcsontpartiak alkudoznak?
3: Nem, ők fölrakják a furgonra, vagy az ilyen vontatóra, és akkor kérdezik, mennyi van benne, mondom, 300 ezer, jó, az 900-ig elmegy, ott jó lesz taxinak.
2: Jó, de várjál, jött oda, akkor lehet, hogy nekem is kéne majd, mert én is majd Toyotát fogok árulni, lehet, igen, hogy nekem is elefántcsontpartra kéne meghirdetnem?
3: Igen, csak ők azért nem olyan áron veszik meg, mint ahogyan el tudod adni másnak. Tehát, hogyha csak túl akarsz rajta lenni, akkor jó módszer. Nem tudom, én ilyenkor autóeladásnál mindig full őszinte vagyok, tehát hogy én ott mindent bevallok, olyan hibákat is elmondok, amik nincsenek és csak engem zavarnak, mert úgy vagyok benne, hogyha nem mondom el, akkor benne van a pakliban, hogy később még visszajön, hogy ez probléma.
2: Egyébként igen, benne van, meg ugye van az eladónak is ilyen, nem tudom ezt minek nevezik ezt a, tehát hogy bizonyos ideig még ugye te felelsz a hibákért.
3: Na, ilyenkor szoktak eltűnni az emberek, csak ugye én meg nem tudok, meg nem is akarok, de például tegnap adtunk el egy ilyen baba ágyat, nem tudom, hogy az megvan, egyébként a babával való foglalkozásból a legtöbb idegesség emiatt volt, ezek a hordozható ágyak, amik ilyen fémcsövekből állnak, és úgy kell összenyitni, hogy csak a megfelelő sorrendben áll össze, neked ez megvan?
2: Persze, nekünk is volt ilyen, igen.
3: És tegnap valaki megvette egy ilyet tőlünk, elvitte, és aztán otthonról írt, hogy nem tudja összerakni. Ilyenkor mit vár tőlem? Tehát, hogy én SMS-ben megírom, hogy akkor most először fog meg azt a kart, nem azt ott, vagy nincs egy YouTube-ja? Mert hogy onnan még disznót vágni is meg lehet tanulni.
2: Hát szerintem azt igen, hogy vagy esetleg téged elkezd hibáztatni, de ilyenkor igen. De fia, a legjobb ilyenkor szerintem nem mutogattátok meg neki ott személyesen, amikor megvette, hogy na, akkor figyelj barátom, így kell összerakni.
3: Ja, úgy kellett volna?
2: Szerintem igen, tehát ilyenkor azért tanácsos, hogy így megmutatod neki, hogy na, akkor így állítjuk fel.
3: Csak ott meg halálciki, hogyha te is beégsz.
2: Hát azaz.
3: Azt nagyon kell tudni. Egyébként ezek iszonyat bosszantóak, mert ugye, hogyha összeakad és nem nyílik szét, én így nem szeretem.
2: De akkor is, tehát hogy ezzel ezt kvázi ki tudod védeni, egyébként azzal mi is vacakoltunk mindig, tehát nekünk is volt egy ilyen, de az úgy, hogy a családon belül így vándorolt, tehát hogy ez úgy volt, úgy több helyen is, de praktikus volt, tehát azért néha tényleg használt vettük, és ezzel egy idő után úgy kicsit úgy megnyavajásodik, szóval úgy kell vele szenvedni, olyan nehezebben nyílik.
3: Te is autónál neked nem játszik? Én sosem voltam olyan helyzetben, de hogy neked nem játszik az, hogy beszámítják az árba? Mert én soha nem vettem újat. Tehát, hogy ott nem lehet, hogy oda viszed, ahol veszel mondjuk egy autót, és azt mondod, hogy jó, de legyen mondjuk 500 000-val olcsóbb, vagy 2-vel.
2: Na jó, csak ott meg, tehát, hogy nem olyan áron számolják be, érted?
3: Ja, az ott is az a bajod, mi?
2: Tehát, hogy akkor már az egy relatív normális áron megpróbálnám eladni, remélhetőleg nem stresszelnek majd szét a vevőjelöltek. Tehát, de ilyenkor egyébként az a legjobb taktika, ezt ismerőstől hallottam, szóval figyelj, én egy mondatot szoktam mondani. Ennyi az ára, akinek hamarabb idejön, és ezt leteszi nekem, az viheti. Onnantól nem érdekel
3: jó,
2: semmi.
3: Jó, csak akkor nagyon jó árat kell megadni. Azt hittem, hogy amikor azt mondod, hogy egy mondatot szoktam mondani, a NAV-tól jöttem, és akkor kapásból...
2: Onnantól kezdve érdekes, a vevők nagy része eltűnik.
3: Minden kapu megnyílik. Aki megmarad, az megveszi. Hallod, tegnap ma szóvíz csütörtök van, úgyhogy ezt most már elmondhatom neked így felvezetőre. Tegnap megtaláltam életem mémjét.
2: Ajajajajaj.
3: Minden poén és minden poszt közül a legeslegjobbat. Készen állsz? Tehát, hogy ezt szerintem még így se hype-oltam túl. Gyakorikérdések.hu. Normális, ha az egyik heréd nagyobb, mint a másik kettő?
2: Szerintem igen. Különösen, hogyha Johannának hívnak.
3: Annyira tetszett, tegnap én ezt elolvastam, és otthon így azt nézte a család, hogy miért rögök a kanapén, és én ezzel így el voltam egy negyed órát.
2: Nézd, én 4 nappal Csernobil után születtem, szóval ha valaki, én ezzel tudok azonosulni.
3: Jó, mindent értek. Vannak tőled a három...
2: Merek ki a kérdésemet.
3: Ja, értem. Vannak a három melbimbósok is.
2: Vannak, én is ismertem egy srácot, igen.
3: Tényleg? Láttad is?
2: Aha.
3: Megmutogatta? Tehát ilyen büszke volt rá, vagy szégyelte?
2: Hát volt, hogy egy öltözőben öltöztünk.
3: Ja, tehát akkor láttad.
2: Igen.
3: És tudsz róla valamit? Tehát leszedette, vagy...
2: Fogalmam nincs.
3: Na, mert ugye a Chandlernek van a Jó barátokban, ő leszedeti.
2: Aztán arra emlékszem, igen.
3: Jó, három melbimbósok jelentkezzetek.
2: Leginkább lányok.
3: Ja, ez nagyon durva.
2: Csak jó. Úgy mondom, hogyha én 4 nappal Csernobil után születtem, akkor Andi 11. Mert egy hét van köztünk.
3: Értem.
2: Szóval esetleg fáradját a szomszédba is.
3: Andi, neked miből van 3?
2: és kérdezd meg a bimbó létszámot.
3: Szerintem vízéből, idegsejtből még.
2: Hát, de az összesen. Tehát a többit azt már mi így legyilkoltuk, úgyhogy nem sok maradt neki.
3: Jó, minden esetre ez egy nagyon jó nap lesz. Én eléggé régen találtam 3 ennyire témát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a műsor elejétől a végéig gyakorlatilag végig meg lesz fogva mindenkinek a keze, és nekünk meg a tökünk, mert olyan dologgal jövünk nem sokára, hogy itt szint vallunk mindenki előtt. Nem tudom, hogy hallottad-e, de képzeld el, hogy van 6 varázskérdés, amit, hogyha felteszel a mesterséges intelligenciának, akkor ez elmond minden információt, amit rólad tud és összegyűjtött. Zárójel, nem gyűjtenek információt, ha nem. Na majd meglátjuk, hány oldalt kapunk.
2: 6 varázs kérdést nőknek se tudok feltenni összesen.
3: Na, ha ezt a 6 varázs kérdést felteszed, de egyébként nőknél is meg lehet majd próbálni, akkor olyan dolgot is megtudhatsz, és ez nekem a kedvencem, egyszer már mondtam ezt a Johari vagy Johari ablakot, hogy olyat is megtudhatsz magadról, amit a ChatGPT szerint, vagy az AI szerint te nem tudsz magadról.
2: Ez a legjobb, erre vagyok egyébként a leginkább kíváncsi. Figyelj, tegnap ez a mennyire ismersz kategória, Dávid fiamnak jött egy ilyen, összeírt egy 11 kérdést, aha, hogy na akkor... Mennyire ismertek engem? És hogy föltette ezt a kérdést.
3: Mi? A saját gyereked?
2: Aha, a kérdéssort föltette saját húgának, aztán föltette nekem.
3: És tudod olyat kérdezni, amit nem tudtál? Mondj már.
2: Fú, tök ciki volt az egyik. Igen.
3: Egyet mondjál már.
2: Melyik a két kedvenc sportágam? Ezt kérdezte.
3: Aha, és ezt úgy nagyjából tudod a gyerekedről.
2: Azt mondta, hogy csak akkor jár a pont, ha mind a kettőt megmondom.
3: Hát nyilván ez egyik a foci.
2: Igen. Na, a másiknál én is ugyanígy elkezdtem gondolkodni. Noha tök kevés, és mondod, és szoktam veled ezt játszani. És hallod így, néztem, hát mondom, nem tudom, nem jutott eszembe. Aztán igazából tök ciki volt, mikor elmondta, hogy a pingpong, mert bárhova megyünk egyébként, tényleg pingpongozni kell a gyerekkel.
3: És nem volt meg?
2: És nem.
3: Na jó, és volt valami olyan, ami, mit tudom én, ilyen zavarbájtő kérdés? Tehát, hogy vagy ilyenek voltak, hogy mi a kedvenc film, mi a kedvenc sport, ilyesmi.
2: Hát ilyesmi, de igazából ez a mi a kedvenc színem. Hát mondom, kisfiam, a kék, nem a zöld. Hát nem mondom, kéket hordasz kékkel. Hát de nem én veszem a ruháimat.
3: Jaj! Lehet, hogy szólhatott volna a szegény gyerek, mert pont olyan csendes, aki nem mondja ki a véleményét. Na jó, mi most itt nagyon durván tesztelni fogjuk magunkat, mert ezt a 6 kérdést, akár ti is hallgatok, beírhatjátok majd a telefonotokba, de hogy beírjuk majd adásban, direkt kértem a Rolandot is, az Andit is, hogy ezt ne csináljuk meg előre, és akkor megtudjuk, hogy mit tud rólunk a mesterséges intelligencia, mit tudom én ilyesmikre számítok, hogy Roland, te rendkívül intelligens vagy, nagyon-nagyon sok kérdésre tudod a választ, és az análpumpáról sokat érdeklődsz.
2: Így van, az első felét az kicsit kétlem, a második fele az kétségkívül így van. És remélem, hogy hamarosan leakciózzák.
3: Jó, ez lesz az egyik, ami engem nagyon érdekel. A másik pedig, hát egyrészt sokkolt, másrészt tudom, hogy rengeteg hollywoodi színészről elmondható. Hozunk majd olyan hollywoodi hírességeket, akik mielőtt ismertek lettek, és berobbant volna az életük, és dollármilliómosok, milliárdosok lettek volna, azelőtt olyan csórok voltak, hogy gyakorlatilag kajára vagy szállásra nem volt pénzük.
2: Tehát a legmélyebb pontról is el tudtok indulni fölfele, és mindenhonnan van kiút, ezzel próbálunk egy ilyen pozitív üzenetet közvetíteni. Egyébként a hazai sztárok közül is vannak olyanok, igen, akik ezt abszolút nyíltan vállalják. Tehát ilyen például a Pápai Jóci is elmondta, hogy azért előtte ő tényleg mélyen volt. Az Olá Geri sem szokott ebből egyébként titkot csinálni, hogy ők anyagilag is tényleg egy ilyen hihetetlen mélyponton voltak, mielőtt összejött volna a Gerinek az X-faktor.
3: Nekem is van sztorim, hogy honnan indultam, mielőtt összejött ez a ragyogás és tündérpalota és a 25 éves autóm, de azt majd elmesélem. És van még harmadik is, mert ugye van naphírés, de azt még nem árulom el, lesznek szóviccek, úgyhogy a mélypontok sem fognak hiányozni a mai műsorból, úgyhogy szerintem ez egy nagyon erős csütörtök lesz, megnyomjuk ezt a napot nagyon.
2: Így van, közben itt jönnek a hallgatói üzenetek is, úgyhogy gyorsan fussunk át. Ezeken Zsolt azt írja, M1 Pestől Tatabányáig jól autózható, baleset és hatóságmentes, Pest felé rengeteg autó tart. Bicskénél torlódik már most, és meleg van, aki útnak indul, az folyadékot vigyen magával. Igen, ez kifejezetten fontos, meg holnap első felkészülési mérkőzés a férfi kéziseknek, így van, Player Tatabánya. Na, jó van, Zsolték mennek, szurkolnak idegenbe. Én ezt most így kihagyom, majd a hazai felkészülési tornán ott már ott leszek.
3: Amúgy én már tudod, hova megyek műsor után? Megyek az MKS-be. Ma van a sorsolás, ott leszek, megnézem, életemben először tökre érdekel, amikor kisorsolják, hogy ki kivel játszik.
2: De első két fordulót már Tatabányai szemben is írd már össze nekem, légy színes.
3: Ja, akkor ott persze fotót is kérsz, amit posztolhatsz.
2: Nem akarok posztolni, csak magamnak fölírni.
3: Jó, okay.
2: Zoli is itt van velük, jó reggelt kíván!
3: Azt nézem, hogy van itt egy képrejtvény is, de azt majd talán később. 22 fok van most, 35 lesz, igyatok vizeket.
2: Igen, vagy bármit, ami jól esik. Na, hamarosan akkor jön Andi a hírekkel, aztán visszatérünk, lesz itt időgép, meg horoszkóp, meg minden. Ha van útinfótok, jöhet 0620 97 8 97 8 5.

Morgan, amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és Riddle át.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne haborsz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@teber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450.000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Egyre fokozódik a hőség. Belgiumban 117 erdő, illetve bozót tüzet jegyeztek fel idén. Zajaljáró karbantartást végeznek a vasúti pályán, Szárligeten és Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos ma 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az autómosást. A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője az MTI-vel pedig azt közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklósi Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás, ami a mérések kezdete óta a legalacsonyabb érték. Ebben a helyzetben a Fejérvár megyei kormányhivatal július 23-ától fürdőzési tilalmat rendelt el 5 velencei tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. Az éveleje óta 117 erdő, illetve bozott tüzet regisztráltak Belgiumban. A természetben felcsapó lángok több mint 95%-át emberek okozták gondatlanságból, vagy szándékosan, derült ki a Genti Egyetem karán dolgozó kutatók jelentéséből. Eszerint az idén az idáig Belgiumban feljegyzett erdő, illetve bozott tüzek száma 2-vel több, mint 2025-ben volt, és meghaladja a 2010 és 2025 között regisztrált teljes éves átlagot, a 62-t is. Közölték, 2026-ban már 31 hektárnyi természetes élőhely égett le Belgiumban, amelyek eloszlása az egyes országrészek között jelentősen eltér. A legtöbb erdő, illetve bozótüzet Limburg tartományban jegyezték fel. A Komárom környéki vasútvonalakon előre tervezett zajaljáró karbantartást végeznek a vasúti pályán. Szárligeten és Tatabányán augusztus 3-án, valamint augusztus 8-án 21 órától másnap reggel 5 óráig, Tatabányán augusztus 7-én 21 órától másnap reggel 5 óráig. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál ebben az időszakban tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek, a zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Kellemes nyáresti kikapcsolódásra várja a vendégeit az esztergomi strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot július 31-én 18 órától. A műsorban hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel közvetlen barátságos előadásban, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, alig lesz felhő felettünk, az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt, szevasztok, 7 óra múlt, 5 perccel.
3: Hello!
2: És most már hát hivatalosan is itt megerősítették azt, amit korábban már például Zsolt is jelzett nekünk, miszerint az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben a Bicske és az M0-as autóúti csomópont között lassulás, illetve szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt, tehát nagyjából a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávban torlódnak a járművek, hát aki teheti, az inkább kerülje el ma reggel is az M1-est.
3: Pedig annyira szépen indult ez a mai nap, és annyira nagy rend volt mindenhol. Autók is alig voltak, egyetlen egy busz próbált kamiont megelőzni, ami teherautót előzött, tehát csak egy ilyen volt.
2: Igen, történt mindez reggel 5-6 magasságában.
3: Jó van, na, de most érted, ki gondolja, hogy ebből ez lesz. Ráadásul azon mosolyogtam otthon, hogy öcsémék mennek egy esküvőre Németországba, és pont ma hajnalban autóznak ők is itt, és az M1-esen mentek, és Dávid már így egy vagy két hete készül arra, hogy itt majd milyen lesz a forgalom, mikor kell elindulni, hogy kell taktikázni. Mondtam neki, hogy hát, ez hülyeség, csak indulj el, minden nap megoldjuk, ez rutin.
2: Kellene, hogy a közút összefogjon valamilyen szoftverfejlesztő céggel.
3: Igen.
2: És kiadnának egy ilyen terelés szimulátort. Hogyan vezess terelésben, szűkített sávon, torlódásban?
3: Igen, hogyan ugrass át 4-es-5-ös baleseteket, és mikor mehetsz le a szélső sávba, ami le van zárva.
2: Ugye? Tehát, hogy szerintem népszerű lenne, hát annyiféle ilyen szimulátor van, egy ilyen M1 szimulátort kiadni.
3: Szerintem működhetne a dolog, csak ezt át kell gondolni, hogy hogyan lehetne megcsinálni, vagy lehetne egy ilyen paternoster busz a külső sávban, amiben csak így átugrasz a kocsitból, és odébb visz kettő kocsival, amiben beleülsz, és akkor nincs dugó.
2: Aha, ilyen Kobra 11-es feeling lenne.
3: Simán, és akkor vagy nyersz, vagy vesztesz azon a napon, hogy most jobb kocsiba ülsz, vagy rosszabb, az csak a szerencseműve.
2: Na, Juditok, Xéniák, ti egészen biztosan ünnepeltek, mert hogy...
3: Lázas ünnepben a Xéniák.
2: Abban ilyen, mert hogy névnapotok van, és együtt ünnepeltek például az Avenárokkal, az Azucsénákkal, meg a Donatellákkal, úgyhogy Tünciéknek boldog családi ünnepet kívánunk.
3: És az Ingeborgokkal. Tüncinek új haja van, most megjelent róla egy cikk, egy elég hosszú, hogy meg se lehet ismerni, annyira megújult. Csak mondom.
2: Jó, már meglesem, mert most már ideje nem néztem TikTokon, hogy mi a helyzet vele. Aztán nézzük itt a híres szülötteket, például Henry Ford, amerikai iparmágnás. Hát vajon melyik céget nevezték el róla, ugye? 1863-ban született.
3: Így, aztán 1818-ban Emily Bronte, angol írónő ezen a napon született. Ugye ő írt a hasmenésről Üvöltő szelek.
2: Ez nagyon rossz volt. 1941-ben kiszületett Paul Anka, énekes.
3: Hát igen, akiről
2: You Are My Destiny.
3: Ismered? Én hallgattam amúgy.
2: Igen. Én nem, de ismerem a dalt.
3: Szívek szállodájában a kutyát. Arnold Schwarzenegger is ezen a napon született. Micsoda nevek, nem? 1947-ben született az az ember, aki tulajdonképpen három sikerpályát befutott, úgyhogy mind a három egymástól függetlenül sokaknak az álma, neki mind a három megvolt, és nem is olyan rég még Magyarországon kerékpározgatott a 79 éves sztár.
2: Aztán tőle pontosan egy évvel fiatalabb az úri ember, akinek azért talán egy bolha fanszörszányival több színészi tehetség szorult a vénájába, Jean Reno, francia színész, ugye a Leona profi, meg hát ugye számtalan egyéb filmet lehet itt még vele kapcsolatban emlegetni.
3: 58-as Kate Bush, őt a Stranger Things ott egyébként elég sokan kedvelik, szeretik. Egyébként ez is érdekes, tehát hogy az ő dal az ott lett úgy igazán ismert szerintem.
2: 1963-ban született, tehát most már azért ki lehet mutatkozni, 63 éves lett. Lisa Kudrow, amerikai színésznő. Ő volt Phoebe megformálója a Jó barátokban.
3: Peller Marianne is ezen a napon született, ő 83-as, hegymás mellett vannak az ikrek, akkor ő a baloldali.
2: Illetve Christopher Nolan, 1970-es születésű Oscar-díjas brit-amerikai filmrendező, hát elképesztő filmeket alkotott, például az Eredet vagy az Oppenheimer, hát igazi klasszikusok.
3: Egy valami megragadt, mert a töri tanárunk folyton ezt mondta, hogy ha baj lesz, akkor défenesztrálni foglak titeket, és ezen a napon volt először az ablakon kihajítás, a défenesztráció vagy defenesztráció, prágai akció volt egyébként a dolog. Ott kidobtak az ablakon valakit, mert úgy ítéltek meg, hogy úgy előrébb megy a gyűlés.
2: 1898-ban ezen a napon jelent meg az első autós reklám, aztán hát azóta a tömkelegével jönnek.
3: Ahogy ennek utána néztem, és imádom a dolgot, tudod, mi volt az első autós szlogen, autós ilyen reklámban? Annyira király, oda lentre bemásoltam, nézd, mondj búcsút a lónak.
2: Hát akkoriban még igen.
3: Nem kell a lovat tartani és ápolni. Az autó fenntartása körülbelül fél centbe kerül mérföldenként. Mennyire igaz mind a mai napig? És egyébként a ló nélküli kocsi az kényelmesebb és modernebb közlekedési eszköz, szóval hagyd a lovat, gyere autóval.
2: Aztán ezen a napon mutatták be az első színes filmet 98 évvel ezelőtt.
3: Mennyire jó, hogy most fel vannak színes filmek, nem?
2: Aztán nézzük a világnapokat, jó? Mert szerintem klassz. Például a barátság világnapja van, és ez nem ilyen non-official hülyeség, hogy valaki kitalálta, az ENSZ kezdeményezése. A népek, kultúrák és emberek közötti barátság és kölcsönös megértés fontosságára hívta fel a figyelmet.
3: Szerinted kötődhet ehhez az, hogy 2000-ben házasságot kötött Jennifer Aniston és Brad Pitt? Tehát, hogy ők a barátság napján akarták ezt megkötni?
2: Azóta már csak barátok, úgyhogy szerintem igen.
3: Azt hallottad amúgy, hogy a Brad Pitt megőrült? Tehát, hogy el akarja dobni a családi nevét? Most ez az új sztori.
2: Nem, de valamit a gyerekeivel kapcsolatban olvastam.
3: Igen, az, hogy a gyerekei ugye nem örültek annak, ahogyan nevelte őket, és ezért megváltak a családi névtől, és azt mondta, hogy akkor itt szimpátiából ő is eldobja a családi nevét, és azt még nem tudja, hogy akkor mostantól mi lesz, hogy csak Brad, vagy Brad, ezen gondolkozik.
2: Aha. Jó van, azért, amit ahogy a Puff Daddy váltogatta a bűvész neveit.
3: De mindegy, érdekes. Aztán az emberkereskedelem elleni világnap is a mai napon van.
2: Hát akkor vannak olyanok, amik azért annyira nem hivatalosak, például a sajtorta világnapja.
3: Ez szerintem tök fontos.
2: Szerintem is.
3: A puha fedelű könyvek napját is ma üljük, a zsebkönyvek népszerűsítéséről szól ez, meg az ilyen olcsóbb könyvekről. Én még egyet akartam itt a végén megosztani veled. 1968-ban ezen a napon zárt be a Beatles londoni Apple Boutique üzlete, és képzeld el, ők csináltak divatmárkát, ez volt tulajdonképpen, ilyen Beatles-es ruhák, ilyen extravagáns ruhákat árultak, és csődbe ment a biznisz. Erről hallottál valaha?
2: Soha az életben, úgyhogy nem volt tényleg szóval egy...
3: Kitty ezeket hordja, nem?
2: Nem volt egy túlságosan nagy sikerű történet, nem, én egyébként itt a puha fedelű könyvek napjának azért úgy örülök, szóval, hogy végre valaki azt is megünnepli, hogyha puha.
0: Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a

0: Rossz Morgen. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: 7:48 után már is tolmácsoljuk a csillagok üzeneteit. Kedves Kos, ma egy váratlan ötlet sokkal messzebbre vihet, mint elsőre gondolnád. Este érdemes kikapcsolni a telefon értesítéseit, mert a csend most inspirálóbb lesz.
2: Bika, valaki értékelni fogja a kitartásodat, még ha ezt nem is mondja ki rögtön neked. Egy apró kényeztetés most sokkal többet jelenthet, mint egy nagy vásárlás.
1: A humorod ma minden ajtót könnyebben kinyit, kedves ikrek. Egy rövid beszélgetésből olyan információhoz juthatsz, ami később nagy hasznodra válik.
2: Rák, érdemes hallgatni a megérzéseidre, mert most különösen pontosak. Egy régi emlék mosoly csal az arcodra, és új lendületet ad neked.
1: Ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet az oroszlán, viszont a szerénység még többet hozhat. Egy váratlan dicséret egész napra feldob majd.
2: Szűz, most a részletekben rejlik a siker kulcsa számodra. Ha valamit régóta halogatsz, ma gyorsabban végzel vele, mint hinnéd.
1: Egy spontán program sokkal jobb élmény lesz, mint a gondosan megtervezettek, legalábbis a mérlegjegyű számára. Ne félj elsőként megszólítani valakit, mert pozitív meglepetés érhet.
2: Skorpió, ma különösen jól átlátod mások valódi szándékait, használd ezt bölcsen, és ne reagálj minden apróságra azonnal.
1: A kíváncsiságod ma új lehetőséget sodor eléd, kedves nyilas jegyű. Egy rövid kiruccanás vagy séta is feltöltheti az energiáidat.
2: Bak, a következtetés... Láttad, Bak? Erre figyelj ma nagyon. Na, tehát a következetességed most végre látványos eredményt hozhat. Este engedd meg magadnak, hogy ne csak a teendőkkel foglalkozz.
1: Egy szokatlan ötleted másokat is lelkesíteni fog, kedves vízöntő. Ma érdemes nyitottnak maradni egy meghívásra, még akkor is, ha elsőre bizonytalannak tűnik.
2: És végül halak, a kreativitásod ma könnyedén utat talál magának, egy kedves gesztus, amit adsz vagy kapsz, hosszú időre emlékezetes marad.
1: Talán az is emlékezetes marad majd itt az óra második felében, amikor leteszteljük, hogy mit tud rólunk a mesterséges intelligencia, és hát nyilván ebből Andit sem fogjuk majd kihagyni.
0: Forrás Rádió.

műsor, ami felébreszt, akár akarod, akár nem. Kezd a napot íj és Rolanddal, és Rédül

0: este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hello.
1: Na hát kérem szépen, itt vagyunk. 6 perccel fél 8 után, közben azon tanakodunk, hogy hát mennyire fog ez nálunk vajon működni?
2: Nagyon jó lesz.
1: Ez az AI-os történet, ha más nem, akkor Ádinál biztos, mert neked van ilyen fizetős ChatGPT-d, ugye?
3: De ez nem fizetős is tudja, ez minden ChatGPT tudja. Mert jó. Ugye akkor, hogyha neked van ChatGPT-d, akkor ugyan tagadják, de az gyűjt rólad információkat.
1: Jó, én akkor megpróbálom a ChatGPT-t is.
4: De nekem nem írt ki semmit.
3: Micsoda? Te beírod neki a
4: beírtam ezeket a kérdéseket.
3: És mit mond?
4: Hát azt, hogy ebben a beszélgetésben nem látok olyan tartós személyes emléket rólad, amerre hivatkoznék, ezért nem fogok kitalálni vagy feltételezni dolgokat. A válaszaim azon alapulnak, amit ebben a csevegésben látok.
3: Neked is ezt adja ki? Mert akkor én leszek az egyetlen, akit teszteni tudok.
1: Te figyelj, én nem néztem még, én jó, most fogom
3: elmondom,
1: bemásolni.
3: Addig elmondom a hallgatónak, mi történik. Tehát képzeljétek el, hogy itt vannak a titkos mondatok, amivel hogyha beírjuk a ChatGPT-nek, Gemini-nek, bárminek, amilyen mesterséges intelligencia ezeket a kérdéseket, akkor megkapjuk tőle egészen pontosan azt, hogy mit rögzített az eddigi története során rólunk. Tehát tulajdonképpen megtudhatjuk az összes információt, amit begyűjtöttek rólunk, és amit tudnak rólunk, sőt, a kérdések között kutatók gondolatai alapján olyanok is szerepelnek, amiket valószínűleg nem tudunk mi magunkról, de a ChatGPT kikövetkeztet rólunk.
1: Nem, nekem is azt írja, amit Andinak.
3: Nem. De durvák vagytok, nem, akkor csak ez meg sem. Pénzért tud téged?
4: Meg nekem nincs beállítva az, hogy megtartsa az előzetes beszélgetéseket.
3: De, ja, de, és szerintem inkább erről van szó.
4: De ha oldalra megyek, akkor itt vannak a kereséseim. Tehát, hogy tárolja, mert itt vannak, hogy a legutóbbiak.
1: Nekem
4: tehát,
1: is
4: hogy a legutóbbi kereséseim megvannak, tehát alapjáraton össze tudná állítani, hogy
3: jó,
4: ez
3: akkor
4: van.
3: Ez nem a fizetős, nem fizetős kérdéskör, ez arról szól, hogy engeded-e neki, hogy ezeket használja a későbbiekben. Jó, azért nyugodjatok meg, függetlenül attól, hogy ilyen csomagotok van, függetlenül attól rólatok is mindent tudnak. Tehát, hogyha egyszer úgy vagytok vele, hogy engeditek, hogy ezeket az adatokat felhasználja, akkor ezek a dolgok rólatok is kiderülnek. Nagyon-nagyon sokat tudnak róluk. És egyébként az egészben a sokkoló az, hogy valószínűleg akkor a Google is, a Facebook is, tehát, hogy ezeket az adatokat persze. Mind begyűjtik és fel tudják használni, és bár mindig azt mondják, hogy nem, ezeket nem tárolják, tehát tulajdonképpen szerintem jobban ismernek minket, mint a saját családunk.
4: Hát de ezért van az, amikor a Google-be elkezdesz írni valamit, és már kidobja a választ. Tehát, hogy nyilván azt már ugye eltárolta egyszer, és ugye, hogyha többen rákeresnek arra, akkor ugye feldobja. Tehát, hogy ez már évek óta így van a Google-nél is, tehát tudjuk, hogy azért ez itt minden figyelve van.
1: Minden, a nagy testvér mindent lát. Nem, az az igazság, most próbálgattam így, és valóban, tehát, hogy nekem se, de akkor ezek szerint Ádi az egyetlen, aki engedi is a rendszernek, hogy megfigyelj, úgyhogy téged fogunk jellemezni.
3: Jó, engem fogunk jellemezni. 4 kérdés van a 6-ból, amit az önaudit részen a hivatalosan a megfejtők, nagy megfejtők szerint felteltő, és 2 olyan kérdés van, amit pedig az OpenAI Prompt kutatók, illetve az ilyen szociológusok még hozzátettek, hogy egy kicsit mélyebbről is megismerjük magunkat. Ha valaki meri, akkor ezeket írogassa be, és nézze meg velünk együtt, hogy milyen válaszokat kap. Ezekkel a megfelelő parancsokkal, tehát kiszedhető az AI titka. No, az első kérdés, mit tároltál rólam? Sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam. Na figyeljetek. Ja, először, ez nagyon jó. Először egy kicsit szabadkozik. Figyelj, nagyon jó kérdések. Őszintén válaszolok. De figyelj. És itt írja, hogy nem mindent tudok pontosan, nem mindent tárolok, nem mindenhova követlek, nem minden feltétlenül állandó
1: emlék. De itt a neved, de? A lakcímed, a családtagjaid, a mindent.
3: De.
4: A zaklatók is ezzel szoktak jönni.
3: Szóval ez az olyan, mikor...
1: Igen, neked ezzel szoktak
4: jönni? Nem, de ezek tipikusan ilyen, ez a nem követlek mindenhova, nem? Tudod?
3: Mikor így először összekacsintasz a rendőrrel, hogy tudjuk, hogy ezt nem szabad, ezt nem így, és már tartod a 20 000-est, de...
1: Pasi írt már neked ilyet, hogy nem követlek, izéhoz édesz, de én rájöttem, másik tusfürdőt használnék.
4: Na, hál' Istennek nem.
3: Ádám Rédl vagy, rádiós műsorvezető a Forrás Rádiónál. Gyakran készítesz napi történeteket, elemzel híreket, cikkeket, illetve horoszkópot. Ezt is tudja rólam. Na jó, oké. Gyakran kéred, hogy ellenőrizzem újra a tényeket. Hát vajon kinek a hibája? Vagy miért kérem ezt? Aktívan foglalkozol a Budai Farkasok Rév kézilabda csapattal, házas vagy, van egy kislányod, érdekel az AI, foglalkozol hangtechnikával, Apple eszközöket használsz, sok kérdésed van mikrofonokról. videós eszközökről és számítógépekről. Azt a rohadt. Ismer általános preferenciák, szereted a rövid, jól használható válaszokat, nem szereted a pontatlanságot, gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel, és nem kedveled a sablonos horoszkópokat.
1: Ez a... Gyakran kéred, mi volt a sablonos horoszkóp előtt? Mi olvasd azt a mondatot újra?
3: Gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel.
1: Aha, hát figyelj, akkor olyan, mint egy jó feleség, nem?
3: Nagyjából így. Jó, ezek voltak a szigorú tények. Ez eddig tiszta, nem? Tehát azért úgy nagyjából tudja, hogy ki vagyok, igen. Mi vagyok. Második kérdés, amit föltehetsz. Mit következtettél ki rólam? Mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna. Tehát, hogy most semmi olyan, amit én így belerágtam a szájába, hanem csak az, amit ő következtetett ki. Ajaj. Valószínűleg maximalista vagy.
1: Ez igaz.
3: Nagyon ritkán fogadsz el első verziót. Sokszor írod, ellenőrizd újra, ne legyen benne hallucináció, írd át.
4: Ilyet is szoktál, hogy ebben a hallucináció.
3: Ne halulsz.
4: Ez nagyon jó, ilyet még nem is írtam, úgyhogy...
1: Ezt innentől átveszed, nem?
4: Legyen benne de hallucináció.
1: Ez arra utal... Pacsiknak is ezt fogad írni innentől.
4: Ja.
1: Ha elkezdenek udvarolni, ne legyen benne hallucináció.
3: Gyere, ne hallucinálj.
1: Olyan, mikor legyen, olyan kedves teremtős vagy, ne legyen benne hallucináció.
4: Há, igen.
3: Aztán, ez arra utal, hogy fontos neked a minőség. Kettes, gyorsan dolgozol, sok rövid utasítást adsz. Ma, javítsd, Ori. Oké. Valószínűleg munka közben használod a ChatGPT és stimmel. Aztán erősen gyakorlati gondolkodású vagy. Ritkán kérdezel filozófiai dolgokat. Inkább hogyan működik, hogyan kell megírni, hogyan lehet javítani, hogyan lehet használni. Ez is mindig a randi kérdés, nem?
4: Hát amúgy igen.
3: Érdekel a technológia, nem csak AI-ról, itt felsorolja a dolgokat, és fontos neked a hitelesség, ez alapján valószínűleg olyan munkád van, ahol nem fér bele a pontatlanság. Ez is jó, nem?
1: Igen, teljesen jó.
3: Hármas kérdés. Milyen személyiségjegyeket és vakfoltokat látsz bennem? Na ez lesz a kedvencem, jó Ári ablak. Minden alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amiket vakfoltnak látsz. Na nézzük. Erősségek, tehát amiket én valószínűleg nem fogalmaznék meg. Lelkiismeretes vagyok, kíváncsi, a stimmel, rendszer szemléletű, gyors döntéshozó, magas minőségi elvárásaim vannak. Egy állásinterjún ez tök jó lenne, nem? Tehát igen. Ebből meg lehet írni a horoszkópot. Nyitott vagy az új technológiákra, jól priorizálsz, és akkor a vakfoltok. Na most akkor mondjátok meg, hogy igaz, amit itt mondanak. Könnyen túlszerkesztesz.
1: Hm? Igen, de hajlamos vagy túlgondolni dolgokat. Igen.
3: Ez előny, de időnként lassíthatja a munkád. Nehezen engeded el a részleteket.
1: Igen, ez is igaz.
3: De mindig megdicsér vele, hogy ez rádiós munkában előny lehet, de...
1: De azért jobb, ha tudod.
4: Kicsit ad is, meg kicsit elvesz is.
3: Hajlamos
1: mondom lehetsz... Mondom, mint egy jó feleség.
3: Tényleg amúgy tényleg. Nagyon durva. Hajlamos lehetsz túl sok projektet egyszerre vinni.
1: Igen, ez is igaz.
3: Jó. A következő, a négyes kérdés, ezt is írjátok be. Mit jósolsz a viselkedésemről? Ha rólam alkotott profilod alapján jósol meg, hogy hogyan kezelném. Na várjál, nézzük.
1: Gyógyszeresen intenzíven.
4: Ja, igen.
3: Természetesen nem biztosan, csak valószínűséggel. Xanax, napi 2 doboz. Nem, figyelj. Mit jósolsz, hogyha új AI jelenik meg? Valószínűleg kipróbálod, nem azért, mert divat, hanem hogy összehasonlítsd. Ha fontos döntéseket kell hoznod, adatokat gyűjtesz, több forrást megnézel, mérlegelsz, csak azután döntesz, ha hibát találsz, nagy eséllyel szóvá teszed. Ha valami nem működik, nem adod fel gyorsan.
1: Szerintem stimmel, teljesen jól kiismert az AI.
4: Igen.
3: Na jó, akkor nézzük meg, hogy itt jön az izgi, itt jönnek a szociológusok. Milyen téves feltételezéseid vannak rólam? Tehát nevezd meg azokat a dolgokat, amiket valószínűleg tévesen feltételezel. Több is. Nem tudom biztosan, hogy szereted a technológiát önmagáért. Lehet, hogy csak munkaeszköz számodra.
1: Uh-huh. Ez már filozófia. Ez, igen, ez már kicsit kezd az lenni.
4: Ez a pszichológusba megy át.
1: Igen, vajon önmagáért szereted a technológiát?
3: Innentől jön az innentől jön a pszichológiai elemzés és a 12.000 forint per óra?
1: Ez lehet, vagy kicsit már ilyen terminátoros, tudod, hogy
4: igen.
3: Mi bánt gyerekkorodból. Akkor nem tudom, mennyire vagy extrovertált. Na ez érdekes, rádiós vagy, de ettől lehetsz még inkább introvertált.
4: Hát te biztos, hogy extrovertált vagy.
3: Oké. Okay. Andi VS ChatGPT. Az egyiknek fizetek, a másiknak nem.
4: De ez az. Miért nem fizetek?
1: Hát ez nem, egyébként, tehát, hogy érdekes, mert hogy neked van egy olyan alapvető személyiséged szerintem, ami tényleg sok esetben inkább introvertáltakra jellemző. Ez az elemző típus, ez a kicsit túlgondolás, stb. Ja, ugyanakkor megvan benned az extrovertáltság is.
4: Igen, de az inkább.
1: Igazából kettő személyiség vagy.
3: Ez egy teljes kettősség jellemez. Nem tudom, mennyire szeretsz vezető szerepben lenni. A kommunikációs feladataid ezt sugalják, de ebből nem lehetsz biztos benne, és nem lehet biztos következtetés levonni.
1: Egyébként ez jogos, mert hogy valóban nem az a klasszikus vezető személyiség típus.
3: Igen, de nagyon sokszor meg kell fogni a kormányt, mert olyan emberek vesznek körül, hogy muszáj.
1: Aha.
3: Na jó, nem tudom, mennyire stresszes a munkád.
1: Semennyire.
3: A legbizonytalanabb következtetésem, hogy maximalista vagy. Na mondjuk ebben azért lesz biztos szerintem. Oké? És van még egy utolsó kérdés, amit érdemes feltenni. Mit kellene törölnöm, vagy javítanom a profilomban? Adatvédelmi pontosság, mit tudom én, stb. Frissíteni kell a lakhelyet. Aja, itt kezdi begyűjteni az információkat, nem? A bérigényt. Aktuális eszközöket, folyamatban lévő projekteket, és nem tartanám fontosnak hosszú távon az egyszeri hibák javítását, egyszeri technikai problémákat, ezekhez nem nyúlnék hozzá. Jó, szerintem egyébként...
1: Magyarán ne cseszeges annyit, tudod, ezt fogalmazza meg az ilyen egyszeri hibák javítását, adjam már végén ezekkel.
3: Szerintem egyébként nagyjából kiismert, nem?
1: Igen, jól teljesített az AI valóban.
3: Jó, akkor most játsszuk el Roland, te lennél az AI Andi esetében. Cím?
1: Ja, várjál. Ja, hogy Andi címe?
3: Ah, mert ugye ti nem engeditek, hogy rögzítse a dolgokat, de akkor most, hogyha te lennél az AI, mert azért itt engem is nagyjából kielemeztetek, megfejtettetek, itt egy pont volt, amiben nem voltatok biztosak, de igen, egyébként szangvinikus, melankolikus vagyok, tehát ez a kettősség tényleg megvan bennem, de szerinted mi az a személyiség, egy vakfolt, amit látsz Andiban, de nem lát magából?
1: Fúha, na ez most nagyon kemény kérdés.
3: Ugyanezt megkapod Andi Rolanddal kapcsolatban is. Tehát, hogyha már titeket nem elemez a dolog, akkor...
4: Hát de neked tök egyszerű dolgod volt, mert a Cseti válaszolt. Majd mindjárt beírom.
1: Fú, nem tudom, az, hogy Andi nem lát magából.
3: Aha, és mi látunk?
1: Egyébként Andi szerintem kevésbé érzi magát szórakoztató személyiségnek, mint amilyen valójában. Aha. Tehát szerintem, ha őt most megkérdeznéd, hogy mennyire vagy szórakoztató személyiség, akkor sokkal negatívabb választ ad, vagy sokkal lejjebb sorolná magát egy ilyen skálán, mint amennyire például a hallgatók annak tartják, vagy mi annak tartjuk.
3: Igen, brutál jó rezonőr egyébként, de ott is Andiban is megvan ez a kettősség, hogy szerintem ő is, ha tehetné, akkor inkább befele fordulna, tehát ő sem az a magamutogató szerepelni akarok, de megcsinálja.
1: Tök érdekes, mert Andi sokkal introvertáltabb, mint te.
3: Az biztos.
1: Hát hozzám képest meg aztán
4: hát igen,
1: pláne.
4: Te vagy közülünk a legextrovertáltabb.
1: Hát amúgy érdekes, mert például a neten, tehát én például nem nagyon posztolgatok magamról.
4: Na jó, de ez nem azt jelenti. Tehát, hogy most attól függetlenül, mert nem posztolgatsz magadról, az más. Az inkább azt jelenti, hogy nem nagyon akarod, hogy úgy belelássanak az életedbe, mert alapjáraton is, amivel rádiózol, mondjuk, ez ezért igaz. Sokan ugye belelátnak, és te meg így ezt inkább így be akarod így.
1: Meg az biztos, hogy az alapvető személyiségem az igen. Igen.
3: Meg amúgy az is igaz, hogy 40 felett már sokan elfelejtik a jelszavukat. Tehát, hogy hát, ugye, ezzel is összefügg a Rolandnak a Facebookos jelenléte.
4: Másnak ez megy 40 alatt is, igen, amúgy. Is csak mondom, tehát van ilyen
3: igen,
4: barátnő, aki
3: másik talán, hogyha Rolandnál vakfolt, de szerintem ezt tudja magáról, hogy sokszor keményebbnek tűnsz kifelé, mint amilyen befele vagy. Tehát akár ilyen vezetői szerepben, vagy bármilyen szerepben, hogy megmondod, hogy akkor mit, meg hogyan, de tudható az, hogy nem vagy az a kemény vezető, még ha sokszor annak is tűnsz.
1: Ja, én lelkiismeretesebb vagyok sokkal, uh-huh. mint ami ennek esetleg tűnök elsőre, persze.
3: Tehát ez lehet talán ilyen vakfolt, nem?
1: Uh-huh. De ezzel nagyjából képben vagyok, igen. Ezzel lehet, hogy mások nincsenek annyira képben. Uh-huh. Most már elmondtuk adásban, most már igen.
3: Hát aztán ki tudja, tehát hogy igen. Van szerinted olyan téves feltételezésed magadról, amit így gondolnak rólad, de...
1: Ja, igen, önmagam szerint vicces vagyok.
3: Ezt hányszor próbáltuk elmondani neki, és egyszerűen nem működik ennyi, a dolog. Hát,
1: nem tudom, továbbra is annak érzem magam.
3: Nem hat. Jó, oké. Okay. Andi, neked valami? Most itt a lehetőség, tehát is elmondhatod országnak, világnak, hogyha valamit rosszul gondolnak rólad.
4: Rólam, mit rosszul? Hát, nem tudom. Én kedves ember vagyok egyébként, tudom, hogy nem annak tűnök, de egyébként kedves
1: vagyok. Higgyétek már el, rohadjon meg mindenki, aki nem viszi el, hogy kell. Nem egyébként addig tényleg.
4: Tényleg, ha megismernek, meg ha én szeretek valakit, akkor látja az igazi arcomat. Tehát, hogy lehet, hogy első benyomásra mindig ilyen kicsit távolságtartó vagyok, meg talán morcos is, de nekem fel kell oldódnom.
1: Igen, tehát hogy Andinál van egy ilyen belső kör, akikkel ő egyébként úgy kedves tud lenni.
3: Na végül, de nem utolsó sorban, jó, hogy ezeket tudja rólunk a rendszer? Mert egyébként sokan azt mondják, hogy nem jó, meg követ, meg nyomoz, meg minden, meg olyan reklámokat ad, amiket én nézek. Én amúgy ezt szeretem. Tehát, hogy mivel nincsen túl nagy...
4: Szeretet a követnek.
3: Én szeretem, hogyha jönnek utánam az emberek.
1: Amúgy ezeket én, tehát nekem sincsen ezzel bajom.
3: Mivel nincsen olyan túl nagy titkolnivalóm, tehát, hogy semmilyen nincs, ami most, hogyha kiderül, akkor összeborul a világ, ezért inkább jó, hogy olyan dolgok jönnek szembe, amik engem érdekelnek.
1: Igen, bár én néha azon bosszalkodom, amikor, mit tudom például, hogy rendszeresen karóra hirdetéseket azt én látok, tehát, hogy na, nyilván, vagy autó, tehát, hogy valami olyan témák, amik ugye azért engem ugye érdekelnek, hogy így bosszantó, hogy ezt is megvenném, tudom, csak fájlítják a szívemet.
3: Jó, hát lehetséges, hogy neked kell ebben változnod.
1: Ja, értem.
3: Vedd meg ezt is, vedd meg azt is.
1: Hogyne, persze.
4: De jó lenne, ha így működne.
3: Jó, nem tudom, nekem ez tetszik. Tehát, hogy legyen meg nekik ez a sok info. Azt nem tudom, hol tárolják. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy ez mennyire bődületesen nagy tárhelyet igényelhet. Meg azt se értem, hogy miért kell ezt ennyire tagadni. Tehát annyira evidens, hogy amikor itt beszélünk Hawaii-ról, vagy elmondunk egy szót a stúdióban, akkor az már egyből keresésre került. Tehát, hát, hogy ez a péniszpumpa.
4: De és a pont az enyémhez.
3: Csak akartam valamit, amire biztos nem keres rá, most ezek után jönnek majd a hirdetések.
4: Na, ez az,
3: de azért,
4: igen,
3: mindenki, akinek szólt a rádió. Színesen.
1: Ez lesz a mai következménye a műsornak, Buenos Morgan. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyar.

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A katasztrófa védelem honlapján elérhető a klimatizált helyiségek listája. Splitben is korlátozták az éjszakai alkohol árusítást. Ma Csolnokon várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lista 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKF a honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Makarska után szerdán Split városi képviselőtestülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már két jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta. A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete ma Csolnokon várja a véradókat. 15 és 18 óra között a művelődési házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár három életet is megmenthetnák. Megkezdődtek a feltárási munkálatok a koszovói Zubin-potokhoz tartozó Kalluder település közelében, ahol a prisztinai hatóságok feltételezése szerint az 1998-99-es koszovói háború idejéből származó tömegsír rejtőzhet. Az első helyszíni vizsgálatok során ugyanis emberi eredetű maradványokat találtak, közölték a koszovói igazságügyi szervek. A hatóságok hangsúlyozták, korai lenne következtetéseket levonni az áldozatok személyazonosságáról és a vizsgálatok eredményeiről elsőként az eltűnt személy hozzátartozói tájékoztatják.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell készülni, a szél több helyen élénk lehet, 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindító sláger. Utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra 4 perc. Ez már a harmadik óra kezdete. És továbbra is azt látom, hogy bizony szakaszos torlódás, illetve lassulás van az M1-esen Pest felé kettő szakaszon is. Az egyik az a klasszikus, ugye ott Herceghalomnál, a másik pedig itt Tatabánya után Szár magasságában már érzékelhető. Hát nagyjából inkább olyan Szárligettől mondjuk Óbarokig egy picivel azután nyúlik. Úgyhogy ma is azért számoljatok plusz menetidővel, hogyha a főváros felé haladnátok.
3: És hogy ne száradjon el senki ebben a most még csak 25, de később majd 35 fokban jön a mai jó tanácsom. De jó ez a hang.
2: Ez a sziszenés. Így van, hidratáljatok, kell a folyamatos...
3: De hidratáljatok!
2: A folyamatos folyadékbevitel, úgyhogy igyatok vizet, vagy amit gondoljátok, de leginkább a vizet tanácsoljuk mindenkinek. Egyébként egyre melegebb lesz a következő napokban, most gyorsan megnézem az előrejelzést.
3: Ugye fogadtunk.
2: Ugye van egy ilyen fogadásunk Ádival, én azt mondtam, hogy azért a 39-et azt karcolni fogjuk, péntek-szombat magasságában már.
3: Én 38-at mondok csúcsnak.
2: Igen, Ádi szerint ez megáll 38-ban, hát valóban a 38-at jelzi előre, én ennél egy picivel többet meg előlegezem. Egyébként már péntektől és egészen jövő hét keddig, aztán szerdán jön a lehűlés, mert már csak 37.
3: Yes. Jaj, de jó lesz az enyhülés.
2: Viszont utána tényleg lesz enyhülés, figyelj, most azt látom, hogy nagyjából olyan augusztus, hát 10-e környékén már csak 30 fok lesz.
3: Na, király, láttam egyébként most mindenféle videókat, képeket, a Duna medrében már bicikliznek, Budapesttől Vácig, de a kedvencem az, hogy megtanultak a Balatonnál a hattyúk futni.
2: Ja, egyébként meg tényleg annyira szomorú, tehát hogyha látod a Dunát is, hogy ugye folyamatosan itt azért a csajok is mondják a hírekben, ugye itt az ilyen szállodahajók is vesztegelnek Komáromnál, Komáromtól már ugye egyéb közlekedési eszközökkel viszik tovább Pestig a turistákat. Szóval azért nagyon nem egyszerű. Én nem tudom, hogy mikor volt utoljára ennyire alacsony a vízszint, úgy ámblok, tehát, hogy Duna, Balaton, Velencei tó mindenhol.
3: Én tegnap láttam a Dunáról egy képet háttérben a parlament, és írták, hogy most már mindenféle hajóroncsok, meg minden dolgok előkerültek, és ott volt egy ilyen Star Wars űrrakéta. Tök jókat csinálnak. Jó, nyilván azért ezen essünk már túl, úgy, hogy akkor duzzadjon vissza mindenhol a víz, de nem nagyon tudunk mit csinálni, nem?
2: Hát nem.
3: Tehát,
2: nagyon.
3: Ez most olyan, hogy...
2: Hát mi biztos. A szakemberek se nagyon, ahogy látom.
3: Mindenki vigyen fel a Duna forrása, az mondjuk egy vödör vizet, vagy... Tehát nem tudsz mit csinálni.
2: Nem nagyon. Na, amit mi tudunk csinálni, az az, hogy megpróbálunk egy picit jó kedvet varázsolni így a csütörtök reggeletekbe. Ezt megtesszük például a szóvic csütörtökkel. Bevallom, nekem nagyon gyilkos poénjaim lesznek. Értsétek, igazi ilyen agyfárasztó, vagy idegfárasztó, agyzsibbasztó, azt kombináljátok, ahogy szeretnétek.
3: Nekem is vannak ilyenek, most egyen gondolkozom, azt elmondom most, és írjátok már meg, hogy kéne kiejteni, hogy jól elmondhassam majd a szóvic rovatban, hogy mondják németül a repülőgépet, nem beszélek németül, és angolul pláne. De hogy mondjam, hogy működjön a rovatban majd?
2: Hát
3: plane, angolul plane?
2: De hát pláne, ja.
3: Ja?
2: És aki érti, igen. Most már jó lesz, ha ezt így elmondod másodjára, mert elsőre is elég szar volt.
3: Hát nem, most így gyakorlunk.
2: Ja,
3: ez
2: értem.
3: A főpróba, tudod? Vannak az igen fanatikusok, akik utána beülnek az előadásra.
2: Uh-huh.
3: Na, igen. Ilyen jókkal készültünk. Most még megmenthettek minket, tehát hogyha van jobb, akkor írjátok. 0-20-98-98-5. Ugyanakkor legyen ez most egy ilyen vízválasztó. Tehát, hogyha száraz az idő, legyenek szárazok a poénok is. De most ez egy ilyen vízválasztó, tehát hogyha ezen átlendültetek, akkor már jön a hétvége.
2: Igen, de akkor mi legyen nedves, vagy ki, ugye? Na, ezt most inkább hagyjuk, és egyébként az óra második felében hozunk majd még olyan sztárokat, akik mielőtt befutottak volna, nagyon-nagyon mély pontra jutottak, többen közülük hajléktalanként éltek, és lehet, hogy olyan nevekről is hozunk nektek ilyen sztorikat, akikről egyébként nem is gondoltátok volna.
3: Amúgy nagyon durva, tehát szereztem egy listát sokakról, most itt az egyik híresség az, akit kipéceztek ennek a listának az élére, szerintem őt el is árulhatjuk, Sylvester Stallone. Ő az, aki állítólag olyan szinten rossz helyzetben volt, hogy hajléktalanul élt kvázi a nagy rock is szerepéig.
2: Igen, és voltak még így azért páran, ugye azért már mondtuk, hogy Magyarországról is tudunk ilyen sztárokat, tehát hogy például az Olá Gergő az, aki többször elmondta, hogy nekik azért egy nagyon nagy mély pont volt azelőtt, hogy ő befutott volna, ugye, és megnyerte volna az X-faktort, úgyhogy vannak azért ilyen személyes történetek, ezek talán ilyen motivációs jelleggel is működhetnek, na, de még mindezek előtt akkor hozzuk nektek a Szóbiz csütörtököt, addig pedig, ha van például közlekedés infótok, ne tartsátok magatokban, SMS és Viber számunk 0620 97 8, 97 8.

0: medenceportin, finom piña colada koktélt iszom. Egészségetekre! Mondjuk el arabul is! Szaha!
1: Hello!
2: Szaha!
1: Így
2: Szaha.
1: Van! Tanuljuk arabul, kiszelt uncivel! Ez a rovatunk!
2: Igen, ez az első lecke. Most akkor mondjuk együtt. Kiszelt ünde. Ja?
1: Ja. Mondjuk együtt. Donatella?
2: Mondjuk együtt. Együtt.
1: Na, jön a szódik csütörtök. Igen. Tüncivel hangolódtunk egy kicsit. Koktél aztán lesz majd a Tomival is. Mondjuk egy kicsit másfajta, mint a tüncivel. Igen. Na, kérem.
2: Nekem nagyon sok van, úgyhogy akkor én kezdem.
1: Igen,
2: jó? És kezdem egy ilyen állatossal, mert azok mindig tökéletesen és hibátlanul működnek, úgyhogy kapaszkodj, Roland. Mit csinál a kecske, ha elfogyott a vajas kenyér?
1: Mekken egyet, vagy mekken még egyet. Igen, ez klasszikus.
2: Úgy, köszönöm.
1: Aztán jó, akkor nekem is van egy állatos. Melyik állatnak megy a legnehezebben a tanulás?
2: Na?
1: Az analfabékának.
2: Azt a rohadt. Tényleg nagyon magas polcra rakjuk ma a terméket. Oké, eddig mélyen vagyunk. Figyelj, akkor még egy állatost. Miért spirituális állat a macska?
1: Nem tudom.
2: Mert kiereszti a karmát. Na, viccosz.
1: Jó. És azt hallottad, hogy az influenzás mocsárlakó lápon hordta ki a betegséget?
2: Ez is ennyire életszerű, nem? Vagy ez a mondat így előfordul. A fordítók mit rendelnek előszeretettel a kocsmában?
1: Nem tudom.
2: Translate.
1: Atya úr Isten. Ezzel az összes eddigi talul voltad.
2: Oké, köszönöm.
1: Jó.
2: Lesz még jobb.
1: Figyelj, kedvenc műfajom a barkács film. Tele van jó csavarokkal.
2: Hű, ez szöget ütött a fejembe. Na, mit szólsz? Ezt szeretem. Nem szabad elemet tenni az üvegasztalra, mert betöri.
1: Ez jó, azt ismertem, igen. Jó, várjál nekem is egy a maiak közül, a sajátjaim közül ez a kedvencem. Van egy képernyőfotóm egy világhírű gitárosról. Bruce Springsteen.
2: Azt a rohadt.
1: Bocs.
2: Hűha! Na jó,
1: ez akkor volt, nem sokára, van még egy.
2: Még van egy, igen. Nem sokára folytatjuk azzal, hogy kik azok a hírességek, akik a nagy áttörés előtt szinte koldusbotra jutottak, semmi pénzük nem volt, és ez egy részt így majd motiválat is minket, meg előrébb is vihet. Van még valamit, mielőtt tovább lépek?
1: Ja, közben itt még egyet kiventettem, igen, de ez nem annyira szóvíc, úgyhogy a te happy finished előtt még itt akkor...
2: Mondd.
1: Gyorsan ezt elmondom. Küzdött valaki a családban alkoholizmussal? Senki nem küzdött vele, mindenki boldogan ivott.
2: Van. Igen, ezzel nincsenek problémáim az itallal, csak azzal a nincs mi. Jó, figyelj, akkor az utolsó. Mit csinál az oroszlán, ha felmászott a fára?
1: Lion.
2: Hey guys, my name is Sebastian. I'm Victor, and we are Jubilee.

0: hangosítsam ki. Előbb Ádi rámarkolt, olyan hangot adott ki. A mikrofon állványról van szó természetesen.
1: De jó voltam.
0: Na nagyon.
2: Jó nagyot roppantam, úgy most kicsit olyan ijesztő hangja volt.
0: Könyököm szokott ekkorát roppanni néha, hogyha egész éjszaka egy ilyen hülye pózban alszom.
1: Jó, van nekünk ilyen krémünk, amivel ilyenkor be kell kenni a dolgokat, hogy ne nyekeregjenek.
0: Igen? Neked van ilyened?
1: Van, BD40. Miért másra gondoltatok, használni kéne a krémet?
0: Igen.
1: Jó, csak annyira nem szeretem technika közelében használni a krémet, de ez már az én bajom valószínűleg.
0: Jó, hát tudjuk, hogy maximalista vagy ilyen téren, és megmondta az AI is. Na kérem, sztárokról fogunk beszélgetni, kis bulvár csokor következik, ahogy ezt ugye a Tomi szokta mondani a koktélban. Mégpedig olyan sztárokról fogunk beszélgetni, akik nagyon mélyről jöttek vissza, akik mielőtt befutottak volna, hát konkrétan például hajléktalanként éltek. Most Sylvester Stallone kapcsán jött ez elő, és vele kapcsolatban cikkeznek arról, hogy a hírnév előtt tényleg annyira mélyre került, hogy még a saját kutyáját is el kellett adnia, és nem nagyon volt hol laknia. Ugye még manapság 80 évesen is aktív, színészként, producerként, meg még forgatókönyvet is ír, és fiatalon sportösztöndíjat kapott, majd ezután fordult a színészet felé. Viszont volt 3 olyan hét, jó, ez nem egy olyan egetrengető időtartam, de azért akkor is.
1: Jó, tehát, azért...
0: 3 hétig hajléktalan vagy, akkor az azért az mégiscsak egy eléggé mélypont az életedben.
1: Hát meg, igen. Andi, el tudnád képzelni, hogy...
0: Andi, lennél 3 hétig hajléktalan?
2: Nem.
1: El tudnád képzelni, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy eladod a kutyádat?
2: Nem.
1: Tehát ez azért, nyilván én igen, én simán, én akkor is eladom, hogyha jól állok. De hogy azt a helyzetet, hogy megváljál attól, ami általában az emberek számára a legfontosabb. Az azért kemény.
2: Én nem, én valószínűleg azt csináltam volna, hogyha mondjuk tényleg így hajléktalanságra jutok, vagy jutottam volna, hogy nem tudom, kérek kaját a kutyának. Tehát, hogy én akkor is előbb a kutyát.
1: Na, ez viszont durva. Tehát még akkor is előbb a kutya?
2: Adtam. Igen. Én a kutyának adtam. Igen, mert ő olyan szinten tehetetlen, hogy ő rám van utalva.
0: A legtöbb gazdi egyébként így gondolkodik szerintem, mert hogy a kutya az családtag.
1: De rólad azt nem mondd, hogyha ilyen helyzetbe kerülnél, ne adj Isten, akkor előbb a gyerekeidnek adnál ételt, nehogy azt mondd.
0: Tiszta felháborít.
1: Ja, na mindegy, de hogy...
2: Vagy úgy csinálna, mint az Aladdinban a majom, hogy oda adná, de...
1: Jó, hát figyeljetek, Sylvester Stallone-nél én utána néztem a dolgoknak, és az egyik legszórakoztatóbb számomra, hogy ő megnézett egy box meccset, ugye ez inspirálta, utána néztem ennek a meccsnek, ez a Muhammad Ali Chuck Wepner világbajnoki mérkőzés volt, ugye annyi a lényeg, hogy itt egy teljesen esélytelen boxoló gyakorlatilag majdnem végigvitte a 15 menetet, 19 másodperccel a vége előtt volt technikai KO, és az ihlette meg őt a Rocky történet, ténél, hogy egy teljesen esélytelen boxoló is hogy meg tudja idézőjelben fingatni a nagy világbajnokot. És ő 3 nap alatt megírta a Rocky forgatókönyvét.
0: Egyébként az kemény, különösen annak tükrében, hogy mekkora sikert aratott. De hát tudjuk jól, hogy slágerek is születnek így, tehát azért ezt jó néhányan elmondták zeneszerzők is, hogy nagyon nagy világslágerek nagyon gyorsan meg tudtak születni.
1: Jó, mondjuk a szövegkönyv, az tényleg nem kell több, mint 3 nap. Tehát azt el kell ismerni.
0: Igen.
1: De hogy itt már tényleg nagyon a béka feneke alatt volt minden szempontból, hajléktalan volt, eladta a kutyáját, nem tudta merre tovább, hogyan, és akkor nekiült és írt egy forgatókönyvet. Ez a 10 millióból 1, nem? Aha, tehát, hogy egy csomóan megpróbálják, és mégsem lehet ez egy pályamodell, mert mi van, ha nem?
0: Igen, de neki ez bejött. Tehát tényleg az utolsó szalmaszába tudott megkapaszkodni. Viszont nem ő az egyetlen, hanem mások is voltak így. Például Jim Carrey családja egy időben egy kis buszban és sátorban is lakott.
1: Na, ezt se tudtam. Ti tudtátok?
0: Nem.
2: Nem, én se tudtam.
1: Ez mi, amikor fogod és felmarkolod a családodat, és te hiszel a tudásodban, hiszel a tehetségedben nyilván, tehát valószínűleg olyan helyre mentek ezzel a kis busszal meg sátorral, ahol ő el tudott járni meghallgatásokra, vagy mit tudom én mire, és tudta, hogy mi van a háttérben, és mekkora a tét, és gyakorlatilag küzdött, hogy a családját eltartsa.
0: Igen, aztán ott volt például Halle Berry, aki Los Angelesbe költözése után hajléktalan szállón lakott, mert hogy elfogyott a pénze.
1: Amúgy milyen, tehát hogyha tudnál olyat, hogy időutazás és visszautazni abba az időbe, amikor ő ott lakik a hajléktalan szálon. Azért kirepülnél hozzá, és megtámogatnád ilyen befektetésként, hogy tudod, hogy lesz belőle majd valami, és akkor megjelenik a jó kis magyar mecénás. Annyi pénzt tudsz adni, ami ott kihúzta volna a bajból.
0: Azért milyen számítódok vagy.
2: Én amúgy nem avatkoznék bele ilyenbe.
1: Én mennék, én Jim Carreyeknek is segítenék. Lakhatnak nálunk.
0: Akkor vagy a fiatal Halle Berryt.
2: De mindenkinek megvan az útja, ebben nem lehet beleavatkozni, meg nem is szabad beleavatkozni. Most hogy lehet, hogyha adnál neki pénzt, visszamenni és adnál neki nem pénzt, akkor lehet, hogy nem Halle Berry lenne.
1: Ja, értelek, de Sylvester Stallone-t akkor sem engedném be a lakásba. Félelmetes, megijedne tőle hajnal.
2: Lehet, hogy nem így nézett ki akkor, nem?
0: Hát mondjuk arcra azért hasonlít. Ő nem egy nagy darab fiú amúgy, tehát ugye a Stallone ilyen 170 pár centi. Mm-hmm.
1: Hát igen, gyerekkorában volt valami idegbecsípődés, amivel született, és akkor annak köszönhető az az érdekes, vagy különleges mimikája és arc berendezése, ami van neki. Ez is milyen érdekes, hogy milyen hátrányos helyzetből jön. Tehát ezzel a paklival tuti mindenki elküldte volna a franc, vagy te nem leszel színész, nem? Mm-hmm.
0: De pont ezt tette egyedivé.
1: Hogy titeket küldtek el? Engem küldtek el.
2: Hogy nem leszek színész?
1: Igen, Andi, pont erre gondoltam.
0: Igen,
1: és mennyire igaza volt.
0: A Covid próbaforgatás után azt mondta, hogy gifeket nem készít.
1: Nekem mondták, hogy soha nem leszek rádiós. Nektek nem volt ilyen? Mindenkinek az életébe kell egy ilyen belerúgás. Nem,
0: hát volt, amikor elküldtek, persze,
1: hogy nem lesz
0: rúgtak ki, de hogy nem leszek rádiós, ezt nekem így soha nem mondták. Biztos gondolták egy páran, de nem mondták.
1: Érdekes, mert csomószor ugye a humor is fájdalomból fakad, meg az a kitartás, amivel eléred, amit akarsz. Tehát, hogyha nincsen ott mögötted ez a törés, nem mondom, hogy minden esetben, de ha nincsen ott, akkor sokszor nincsen meg az a löket, hogy de azért is Dafke megcsinálom.
0: Egyébként tök érdekes, mert nekem is hasonló gondolataim voltak, hogyha valaki ennyire mélyről jön, akkor ez sok esetben sokkal motiváltabb. És például sport kontextusban is szokták ezt felhozni. Nem véletlenül mondják azt, hogy például a brazil srácok, ugye miért kerül ki onnan ennyi tehetség? Hát nincsen, nem tudnak más csinálni, csak fociznak. Ráadásul az egyetlen kitörési lehetőségük. Tehát, hogy annyira szegénységből jönnek, annyira tényleg rossz körülmények között élnek, hogy nincs más kitörési lehetőség, ergo mindent beleadnak. És ugye manapság meg ezt mondják, hogy sok esetben
1: túl nagy a kényelem.
0: Nem csak az, egyrészt az is igaz, másrészt, hogy a gazdagabb gyerekeknek, vagy a gazdagabb szülők gyerekeinek a sportja lett például a futball, mert ha be akarsz futni, akkor külön edzésekre kell járni, stb. Ami azért mind pénzbe kerül, táplálkozásra úgy odafigyelni, ugye eleve az, hogy edzésekre, meccsre elhordani a gyereket, stb. Tehát, hogy eleve egy költségesebb dolog, és manapság már pontosan ezért sokszor a gazdagabb szülők gyerekei messzebbre jutnak, miközben lehet, hogy ők kevésbé motiváltak, mint a szegény sorból jövők.
1: Érdekes.
2: Hát, miért ott van a Cristiano Ronaldo? Én úgy tudom, hogy ő is azért szegény sorból jött, és egyébként ő nagyon sok mindenkit támogat. Tehát, hogy ő róla nagyon sok ilyet hallani. Meg nagyon kedves, tehát, hogy így láttam ilyen videóállítást, összeállítást vele is, és így a rajongóival is borzasztó kedves, tehát, hogyha így befutnak a pályára, akkor is ő leállítja a biztonsági őröket, hogy legalább azt, ha már befutott, akkor azt az egy képet hadd csinálja meg. Tehát, hogy ő ilyen szempontból szerintem jó, nagyon jó példa.
1: Ezzel akár akkor el is tudja rontani a következő generációt. Most azt nézem, hogy Szoboszlai szülei gazdagok voltak, amikor gyerek volt. Nem, nincs arra utaló hiteles forrás, hogy a Szoboszlai Dominik gazdag családban nőtt volna hát fel.
0: A Szoboszlai Dominik apukája is focista volt.
1: Igen, ezt tudom, de hogy ott sok pénz volt.
0: Hát figyelj, azt nem tudom, szerintem azért jó módban éltek.
2: Igen.
0: Jó módban éltek, de mondjuk nem voltak egy milliárdosok vagy ilyenek. Jó módban éltek, de nyilván, tehát hogyha a gyerekben van egyfajta belső motiváció, akkor azt tudja őt előrevinni sportban, színészetben, teljesen mindegy az élet minden területén, és ez sokszor tényleg jobban megvan azokban a srácokban. Ha már a Cristiano Ronaldo-t mondtad, akkor azt szokták mondani, hogy ugye ő, meg a Messi, ugye ők uralták az elmúlt 20 évnek kb. A futballját, hogy kettejük között az az óriási különbség, hogy a Messi a született zseni, a Ronaldo meg mindent tud, amit meg lehet tanulni a futballból, viszont azt ő kőkemény edzés, rengeteg munkárán tanulta
1: meg. Tehetség versus szorgalom?
0: Igen.
1: És a kettő kombolja meg a legjobb. De itt van például Hilary Swank, aki az édesanyjával hónapokig autóban élt, mert egyszerűen nem tudtak lakást bérelni. Ez is egy brutális történet. És akkor közben meg azon gondolkozom, hogy igen, ő kiemelkedett. De hogy hány idézőjelben Hilary Swank, vagy Halle Berry, vagy Jim Carrey lehet, aki még mindig autóban él, mert neki nem jött össze.
0: Igen, tehát ezek a kivételes esetek. Ott van például Chris Pratt is, aki furgonban és sátorban lakott, meg alkalmi munkákból élt. Tehát elképesztő, vagy Jennifer Lopez, aki egy időben egy táncstúdióban aludt, mert nem volt lakása.
1: Na, ezt látod, gondoltam
0: ha
1: volna.
0: Visszamennél őt, azért befogadnál.
1: Befogadnál, igen.
0: Ugye? A fiatalabb J-Lo-t, hogy
2: szerintem a mostanit is befogadná. Hát lehet, azért igen. Elég jó formában van.
0: De, Petra, nem annyira, de
1: Jennifer Lopezről nem, ezt a szóvicet elengedem, de hogy róla én nem tudtam, hogy ennyire nehéz körülményekkel indul, de például Arnold Schwarzeneggerről már hallottam, hogy viszonylag kevés pénzzel érkezett Amerikába, és azon is gondolkoztak ott, hogy vajon a nyelvtudása vagy a pénzzel kevesebb. És hát végül mégis meghozta neki a sikert ugye a Conan a Barbár, aztán a Terminátor 1,1 milliárd amerikai dollár szedett össze, tehát hogy igazából nagyon durva, hogy ő mit épített fel a semmiből.
2: Egyébként a Chris Pratt az nem az ő veje? Amúgy a Schwarzeneggernek.
0: Fogalmam nincs.
2: Közös ennyire, témájuk lehet akkor így.
0: Ennyire nem vagyok képben. Viszont az a jó szerintem, hogyha egy sztár hiába fut be ennyire, de mondjuk nem felejti el, hogy honnan jött. És akkor tud igazán ember maradni.
1: És vesz egy kecskét.
2: Igen, mondjuk itt a példa szerintem a Jennifer Lopez már elfelejtette, hogy honnan jött.
1: Én hallott,
2: igen, hát nagyon, tehát olyan pletykák keringenek róla, hogy nem a legbarátságosabb, hát meg hogy beképzelt.
1: I am Jenny from the block.
2: Hát igen, de azt még akkor mondtam, mikor még ugye nagyon az elején volt a pályájának.
0: Most már nem onnan most tartja magát. Igen, én is hallottam, ugye, meg olvastam róla ilyeneket. Igen.
2: Viszont a többiek szerintem, tehát a Jim Carrey, ő is nagyon szerény, a Hilary Swank is szerintem, tehát hogy a többiekről azért el lehet mondani, hogy azért ők tényleg tudják, hogy honnan jöttek.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy Jennifer Lopez a gazdagságban megfenek lett?
2: Hát, vagy elcsábítottam.
0: Csak elcsődött
2: fel.
0: Hát ugye a Keanu Reeves a másik, akit mindig felhoznak, hogy ilyen nagyon-nagyon szerény, igen, meg hétköznapi igen. életet él, meg aki Isten nyugosztalja, ugye még állítólag ilyen volt, és ő nagyon-nagyon érzékeny volt szociálisan, a Robin Williams.
1: Uh-huh. Igen.
2: Igen.
1: Meg itt van a Chrissy Metz, őt így névről szerintem kevesebben tudják, de ő a Rólunk Szólnak a sztárja, a This Is Us, ő a nagy darab lány. És őneki egy legendás története az, hogy az áttörés előtt, mielőtt megkeresték ezzel a szereppel, $1 volt a számláján. Most 12 millió amerikai dollárral bír nagyjából. Hát, hogy ez is egy ilyen történet. Ti voltatok valaha ilyen helyzetben? Tehát, hogy ennyire a peremem?
2: Szerencsére nem.
0: Ennyire a peremen, volt mélypont, de nekem, tehát nálunk is volt.
1: Mikor volt? Vagy hogy volt?
0: Mélypont. Nekem a szüleim válása után. Ott volt egy anyagi mélypont. Tehát, hogy azért én ebből sose csinálok titkot, hogy tehát nekem volt olyan karácsonyom, hogy kinyitottam a hűtőt, és nem volt mit enni. Belenéztem a hűtőbe, és nem volt bent kaja.
1: Basszus, akkor bár ismertelek volna. De egyébként ilyenkor ezt jelezted bárkinek, vagy volt, aki tudta rólad, és áthívott, mert én azt tapasztalom, hogy amikor ilyen mélypontok vannak, azért mindig van, aki az ember mellett ott áll, és átsegíti.
2: Hát jobb esetben, igen.
0: Volt, tehát barát volt úgy mellettem, de ő mondjuk tudta, de szerintem ezt még sosem meséltem így eladásba, meg volt olyan időszak, amikor heti 3000 forintból kellett megélnem, tehát ilyen volt.
1: Nekem nagyon sok ismerősöm van.
2: Nekem az egyetemi éveim így tartottak.
1: Nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, akinél ez előfordult, hogy szintén szülővállás, és akkor be kellett szállni az otthoni dolgokba, és az is egy érdekes helyzet, mert nyilván ezt senki nem várja el szülőként, de van az a helyzet, amikor ezt meg kell tenni. Nekem az például egy nagy vágyam, hogy amit például hajnal majd akár ilyen diákmunkákból, vagy bármiből megkeres, azt mind tudja magára költeni. Tőlem például soha nem kértek a szüleim rezsit, vagy ilyesmit, még akkor sem, amikor kerestem.
0: Na, nekem be kellett szállnom. Tehát nekem pont a vállás után volt egy ilyen szituáció, és akkor nálunk jött egy ilyen abszolút anyagi mélypont. Tehát, hogy én onnan jöttem úgymond föl.
1: A képzeld el, nekem meg volt egy olyan, hogy mielőtt a Petrával megismerkedtem, én ki is fotóztam magamnak, pont egy rádiótól eljöttem, és akkor éppen nem volt feladat, meg nem volt munka, és kifotóztam magamnak, 6 forint volt a bankszámlámon, ez megvan a mai napig a telefonomban egyébként, és ennek ellenére minden hónap végén ilyen egyéb munkákból, feladatokból, stb. Pont annyi jött össze, hogy amit ki kellett fizetnem, azt ki tudtam fizetni, és enni is tudtam. Tehát, hogy valahogy olyan gondviselés van, és én akkor döntöttem el, hogy jó, akkor pénz miatt nem fogok aggódni, tudom, könnyű ezt így mondani, de hogy nekem ez egy akkora tapasztalás volt, hogy most ez a kacsalábon forgó élet a 25 éves autómmal, ez még enged visszaemlékezni erre.
0: Igen, és egyébként szerintem tényleg fontos, meg alapvetően tehát ugye tudjátok jól, hogy én imádok utazni, ebből nem csinálok titkot, de nem is ilyen luxizás, tehát hogy nem így élem meg ezeket.
1: Persze, tudom, környe.
0: De így van, török körútra megyünk, török Szent Miklós, meg te ilyenek, tudod.
1: El a mexikói útra, Budapesten.
0: Ó, így van, persze. Na, szóval, hogy én például azért vagyok erre úgymond büszke, vagy én azért örülök annak, hogy ezt meg tudjuk élni, meg a gyerekeim meg tudják élni, mert nekem előtte, tehát nekem gyerekként a büdös életben nem volt erre lehetőségem. Tehát abszolút nem jutottam el külföldre. És csak már felnőtt fejjel. És hogy ők sokkal többet láthatnak a világból, mint én valaha. Mm. És szerintem, tehát hogy én annak örülök, hogy ezt szülőként meg tudom nekik adni.
1: Na és akkor itt jön be a nagy kérdés, amit az Andi is felvetett az elején. Szerintem ezzel nem ártasz nekik, nyilván nem. De hogy vajon meg lesz bennük az a motiváció, ami benned megvan? Vagy akkor most idézőjelben, és ezt ne vegyék magukra, meg nem rájuk értve, jön egy ilyen esetben egy tunyább generáció, és akkor utána megjön egy keményebb.
0: Figyelj, én ezt folyamatosan próbálom, ezt a fajta mentalitást közvetíteni feléjük. Meg,
1: de szoktam... például mehetek külföldre, de nem élvezhetitek?
0: Így van.
2: Tilos mosolyogni.
0: A szemeteket nem nyitjátok ki. Igen. Nem, hanem én tényleg próbálom azért azt átadni, nekünk alapvetően úgy állunk hozzájuk, hogy mindent megkapnak, amire szükségük van, de nem kapnak meg mindent, amit kiejtenek a szájukon.
1: Aha, ez jó.
0: És mindig elmondom nekik, hogy folyamatosan küzdeni kell. Tehát, hogy tanuljanak meg önmagukért küzdeni, és a saját céljaikért mindent megtenni, ami a képességeikből adódik.
1: Ez tök jó. És vajon, hogyha valaki ennyire mérő jön, és ennyit összeszed, akkor abból következik, hogy ő majd tud ezzel bánni, mert szerintem ez meg a másik kérdés, mert amit ezt meg a gyerekeid generációja meg nyilván jobban fogja tudni, mert itt most van egy csomó olyan híresség, aki dollármilliómos, meg milliárdos lett, aztán igazából nyilván szegénységbe jött, tehát nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Nekem erre jó példa például Michael Jackson, hogy például ugye a This Is It turnéját nem azért próbálta összehozni, mert ő nagyon akart még egy turnét, hanem egyszerűen annyi mindenre költött, ami korábban nem is volt igénye, hogy szüksége volt még több pénzre, hogy eltartsa magát.
2: Hát, vagy mondjuk ott a Whitney Houston, akinek a családja élősködött rajta, és ugye ő neki azért kellett dolgoznia, meg megerőltetnie magát, hogy aztán utána visszahozza azt a pénzt, amit tulajdonképpen ő magának keresett meg, csak ugye az a szülő miatt ugye elvesztette. Tehát, hogy azért itt is vannak így ilyen problémák is.
0: Igen, itt alapvetően szerintem kell a jó zenész, meg kell egyfajta pénzgyűjtőtosság. Nekem is van olyan haverom, akire azt szoktam mondani, hogy bármennyi pénzt kereshet, ő biztos, hogy nem fog tudni félrerakni, mert egyszerűen ne,
1: elfogy.
0: Nem, ő meg a pénz nem jó barátok.
1: A magyarban például a Gangsta Zoli ilyen, ő mindig elmondja.
0: Igen.
1: Szerintem ő is megkereste a világ pénzét, de egyébként meg nagyon nagy vonalú, és nem marad meg nála.
0: Igen, ezt ő sokszor nyilatkozta már, és sokszor elmondta magáról.
1: Fizetésnap után kell vele kocsmázni.
0: Ja, szóval azért én azt gondolom, hogy ehhez tényleg kell az a fajta józanság, úgymond, meg olyan mentalitás, ami hát jobb esetben azért jellemző az emberre.
1: De azért jók ezek a történetek, nem? Tehát, hogy mindig van remény. Sőt, azt sem lehet kijelenteni, hogy erre valaki már túlkoros, vagy már késő neki ebben bíznia. Talán Leslie Nielsen is, aki időskorában lett igazán felkapott színész, tehát hogy igazából nincs olyan, hogy akkor most itt a vonal, és akkor te már buktad, hanem bármikor jöhet egy csavar.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy talán a fő üzenet ezekből a sztorikból az kell legyen, hogy a reményt azt nem szabad feladni, és hogy mindig folyamatosan tenni és próbálni és küzdeni kell az álmainkért. Na hát akkor egy picit ilyen komolyabb konzekvenciát is levontunk ebből a mostani megszólalásból. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, elérhetők az államilag támogatott rezidens képzés részletes adatai, tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében szerdán. Kapitány István közölte, kedhez képest a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Az előre meghatározott szabályok alapján további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a Paksi Atomerőműben. Közlése szerint Magyarország energia ellátásának biztosítása érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőmű művekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. Elérhetővé tette honlapján az Országos Kórházi Főigazgatóság az államilag támogatott rezidens képzés keretszám felhasználására vonatkozó tavalyi és idei adatokat, tájékoztatta az intézmény szerdán az MTI-t. A közzétett kimutatások 87 képzőhely és 5808 államilag támogatott szakképzésben résztvevő rezidens adatait tartalmazzák a július 1-i állapot szerint. A dokumentumok bemutatják az elnyert rezidensi keretszámok képzőhelyenkénti megoszlását, az államilag támogatott szakképzésbe újonnan felvett rezidensek képzőhely és szakterület szerinti megoszlását, valamint a résztvevő rezidensek intézményi és szakterületenkénti megoszlását. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi tevékenységet augusztus 5-től 7-ig 0 óra és hajnal 4 óra között végzik el. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, ugyanakkor törekednek a jelzett időszak betartására. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes program kínálat interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko Blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell készülni, a szél több helyen élénk lehet, 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgan, I és Roland.

0: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan! Csucsuá, 9 óra 3 perc.
2: Na, ezt nem láttam jönni.
1: Egy ilyen kis váratlan, brennyulas beköszönést gondoltam bedobok.
2: Ez az volt?
1: Hello!
3: Hasta la vista, baby.
1: Na, ez mindenféle célcsoportot megszórunk, így kérem szépen, előző órában kiszeretünk ci, most brennyul meg a Terminátor.
2: Ebben a sorrendben.
1: Olyan infót kaptunk, mindenki le... a bokáját. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni.
2: Ne!
1: Tényleg? Ne csináld!
2: Hallod, az a nap, amikor majd bejelentjük, hogy megnyitották a szakaszt, az milyen lesz?
1: Hát akkor szerintem nem csak mi bontunk pezsgőt, hanem nagyon sokan. Na, erre azért folytatják.
2: Főleg a sofőrök.
1: Igen. Ja, de ők csak gyerek pezsgővel. Az erős forgalom miatt Szárdigete és Óbarok között, valamint Biatorbágynál lassulás, szakaszos torlódás alakult ki mindkét sávban, és hát valóban az élő térkép ezt csak megerősíti. Egyébként brutál hosszú, most már nem csak Herceghalom, nem csak Újbarok, tól Herceghalomig van a torlódás, úgyhogy inkább próbáljátok meg azt, hogy ott az egyes főúton haladtok, viszont az egyes főúton is Bicskénél szintén torlódás van.
2: Meg amúgy semmi baj, mert úgyis olcsó a benya, járassátok, hűtsétek a kocsit.
1: Ja, és akkor még ugye a klíma is megy, igen, tehát, hogy
2: az magyarázd már meg nekem valamit. Láttam ezt a feliratot, már mindenhol kín van, hogy dízelből 60 liter a limit. Mondjuk vegyünk egy dízeles autót, legyen annak 60 literes a tankja, meg kb. Annyi. De hogyha te többet akarsz tankolni, akkor nem az van, hogy megtankolod, majd befordulsz, még egyszer sorba állsz, és megint tölthetsz 60 litert? Vagy valaki ezt megjegyzi, hogy aznap mondjuk már ne tankolhass, vagy csak átmész egy másik útra, azt tankolsz, és kész?
1: Nem tudom, benzines autón van.
2: Na jó, de lenne egy ilyen limit. Anno volt is, nem?
1: Volt, persze, nem akkor... emlékszem.
2: Én emlékszem olyanra, hogy egyik útról átmentem a másikra, hogy tele legyen.
1: Hát meg
2: tehát,
1: milyen...
2: hogy ilyet lehetett csinálni.
1: Igen, de várj, milyen turnékat kellett lenyomni akkor.
2: Hogy egyetlen legyen benzin.
1: Hát ez az, hát volt olyan, amikor végigjártam épp a környéken, én nem is tudom, 4-5-6 kutat, mire találtam egyet, ahol volt, és akkor ott is sorba álltam ilyen 20-25 percet, mire sorra kerültem, és akkor tudtam tankolni, nem is tudom, 10 litert, 20 litert.
2: Igen, nekem meg nem is kellett benzin, de lementem csak azért, hogy nekem legyen, és a szomszédnak ne.
1: Na ez az igazi jó.
2: Az igazi jó magyaros
1: mentalitás.
2: Hát úgy kell, nem ezt, mint a WC-papírt. Azt értettem, hogy miért örültek be. Tehát mi megtöltöttük a kádat benzinnel. A biztonság kedvéért.
1: Na jó, de hogy miért pont a WC-papírt tankolták? Ugye ez a Covid időszak volt.
2: És ez bármivel helyettesíthetett. Tehát hogyha valamit meg tudsz oldani WC-papír nélkül odahaza, amikor egyedül vagy, vagy be vagy zárva, akkor az pont ez.
1: Ugye újságpapír vagy bármi. Igen, a WC-papírt halmozták fel, a lisztet. Ugye az fogyott még el akkoriban nagyon.
2: Most eszünk lisztet. Most gondolkozom, mikor ettem utoljára lisztet. Jó, hát néha veszünk kenyeret, de az se gyakran.
1: Nem, hát azért sok lisztes ételt eszel
2: te is. Miben raksz? Hát itt tényleg, mert itt abban is van liszt, amiben nem kell, hogy legyen liszt, de hogy otthon miben raksz lisztet?
1: Hát azért
2: mi húsokat szoktunk, abban nem kell, krumplihoz nem kell liszt, rizshez nem kell liszt.
1: Jó, hát akkor annyira
2: mi meg vagyunk. Miben raktál utoljára lisztet?
1: Na jó, de ha bármi tésztát készítesz, vagy bármit,
2: megveszem
1: akkor...
2: Megveszem a tésztát, és megcsinálom.
1: Értem, jó, köszönöm. Hát akkor
2: de most tényleg, tehát értem, hogy eszem lisztet, de hogy miben raksz effektív lisztet? Süteményekben, nem?
1: Bakerit lejátszóban, hogyha komoly zenét hallgatok.
2: Jézusom!
1: Néha egy kis múzák, néha egy kis
2: liszt. De akkor ezek szerint te sem vagy lisztérzékeny, jó?
1: Nem.
2: Oké. Okay. Na mindegy, nem tudom, te tényleg mikor raktál utoljára bármibe lisztet?
1: Hát én. Aha. Én már nagyon rég, mert én szoktam főzni. Ugye?
2: Jó, csak azért, mert én nagyon mondtad, hogy kell a liszt, jó?
1: Azt, hogy megkérdezem, mikor rakod utoljára bármibe is lisztet.
2: De mondjuk a vízi az fölöslegesebb, a WC-papír fölöslegesebb helyzetben. Ezeket rakták be, mi volt még, amit beraktároztak? Vizet? Palackos vizet?
1: Igen,
2: hát,
1: azt. Jó, de az még mondjuk érthető. Tehát arra még azt mondom, hogy oké, de hogy tényleg miért pont a liszt, meg miért pont a WC-papír, de hát remélhetőleg ez időszak lekopogom, soha többet nem jön el.
2: Amúgy engem úgy átvertek. Vettem sört, ilyen négyes, nem karton, ez már nem kartonnal csinálják, hanem így összekeverik.
1: Igen.
2: Vagy összefóliázzák.
1: Összekeverik.
2: Hát, hogy ne akadjon el benne a kacsa. Bár egyébként ilyen esetben jó lenne, hogy elakadna, mert akkor legalább ehetnénk kacsát, nem a nagy éhezésben. De hogy vettem ilyen négyes sört, azt hiszem 8,99 volt, és így tökre megörültem neki, nem is ismertem a márkát.
1: És kiderült, hogy darabja annyi.
2: Igen, és a pénztárnál, hogy ez valami nagy márka, meg nem tudom én mi, hogy nálunk most olyan sörünnepek vannak, csak ilyen centilitereket iszom belőle, hogyha iszom, hogy sokáig megmaradjék.
1: Az jó, amikor felesként iszod a sört, az igen, drága volt.
2: Móni, Buenos Morgan, rántáshoz kell a liszt. Na mikor rántottál egy jót utoljára, Roland? És most mire gondolsz?
1: Ugye? Na, és most mind a kettő maradjon a feledés homályában.
2: Rántás meg a becsinált. Ez utóbbit én tegnap.
1: Hát, mindenkinek kell valami hobbi, szoktam volt mondani. Na kérem, nem sokára hozzuk a nap hírét, Dubajba fogunk kicsit kiruccani, megyünk dubajozni.
2: Kedvenc helyed.
1: Ja, én szeretem, persze, én voltam már háromszor, és tényleg élem, mert jó hely.
2: Most tök jó áron mehetsz, hogyha figyelsz. Tehát, drága hallgatók, ha a következő rovatnál figyeltek, spórolhattok.
1: Bizony, adunk nagyon frankó spórolási tippeket, különösen 20 éves fiatal lányoknak.
2: Jó van, na hát igen.
1: Mert ők amúgy is visszakereshetik az útárát. Sőt, na, Andi hozza majd nekünk a nap hírének részleteit, addig, ha van például közlekedési infótok, ne tartsátok magatokban. 0620 97 8 97 85.

Morgan. Együtt könnyebb túlélni a reggelt. Ébredj velünk minden hétköznap. Forrás Rádió. Mindig veled.

Morgan. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így.

0: éjszakát.
1: Na, táncolhatunk egy kicsit itt a méringerékkel. Közben Évától kaptunk egy kérdést. Sziasztok! Kb. Fél órája visítva mentek. Rendőrség, tűzoltó, mentők Tokod tát irányába. Van infótok? Hát Évi, nincs infónk, de ha bárki tud bármit, hogy miért is lehetett ott ez a nagy szirénázás, akkor írjátok meg, örömmel fogadjuk, és egyből tolmácsoljuk 0620 978 978 5-ös. Addig pedig Andi hozza nekünk a nap hírét.
2: Igen, kedvenc témád érkezik, a Dubaj.
1: Dubajozzunk, yes!
2: Dubajozni fogunk. Hát képzeljétek el, hogy ott ugye most megcsappant a turizmus, nyilván ugye a iráni konfliktus miatt, és létrehoztak egy olyan programot, amivel a helyieket ösztönzik arra, hogy behozzák a turistákat.
1: Aha.
2: 279 ezer forintnyi jutalmat kap az, aki hát eléri, hogy ugye odautazzanak az országba. Hát barát, családtag, bárki.
3: Tehát tulajdonképpen ez a hogyan keressünk pénzt dubajozással? Rovatunk?
1: De ez csak helyieknek szól.
3: De nem úgy. Ne. Hát gondolj ezt végig. Tehát nyilván a helyiek egy idő után kifogynak. Nem fognak tudni újakat behozni. Ez olyan, mint amikor ilyen applikációk mondják, hogy kapsz 15 ezer forintot, hogyha meghívsz valakit. Mi az első mondatom? Gyere be és megfelezzük. Tehát kvázi dubai ismerősöket kell találnod, akiknek megér, tegyük azt 140 valány ezer forintot az, hogy te oda menj, és akkor ennyivel olcsóbb az utad.
1: Na várjál, vagy de pedig várjál. Akkor, igen, mondani?
2: Nem készpénzre váltható.
3: Ja, tehát, Dubaj kupon.
2: Igen, nagyjából.
3: Mi? Mire jó?
2: Hát szállodai tartózkodás, éttermi ajánlatok és kedvezmények, belépő különböző dubai látványosságokra, meg egyéb szabadidős ajánlatok vannak ezekben a csomagokban.
3: De oda miért akar elmenni egy tőzsgyökeres Dubai? Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy kapok 150 ezeret, hogyha hozok valakit a tabányára, de cserébe eltatabányázhatom.
2: Hát mondjuk étterembe például kedvezmény, ez szerintem jó lehet. Akkor az egyéb szabadidős ajánlat is szerintem jó lehet.
3: Mi kerül itt pénzbe, ami ilyen szórakozás itt a tabányán?
2: Tehát, ja, itt
3: nem,
2: a tabányán.
3: Nem olyan, hogy fölmegyünk a turulhoz, hanem van itt valami jó hát múzeum, vagy ami pénzbe van?
1: Hát
3: mondjuk
1: van
3: egy kéktigrisek meccsjegy.
1: Az akár.
3: Az jó.
1: Van múzeum is.
2: Van múzeum.
1: Tudsz étterembe is menni. Dubajban kicsit drágábbak az éttermek.
2: A gyémántfürdő.
1: Tessék,
2: például.
1: Tehát azért mondom,
3: az, hogy... Te akkor tényleg jó. Oké. Tehát akkor ezt lehet elfelezni mondjuk egy helyivel. Okay.
2: Igen. Hát ha van eszük, akkor igen, így állapodnak meg. Mert hogy ugye azért nem biztos, hogy ezt erre így felhívják a figyelmüket. Na mindegy. Szóval igen, és akkor úgy van, hogy egy helyi lakos legfeljebb 3 ilyen juttatási csomagot szerezhet, de ugye úgy van, hogy csak egy embert, tehát egy embert lehet jelölni egyszer.
1: Aha.
2: Tehát, hogy nem jelölhetlek mondjuk én téged, meghívlak Dubajba, és akkor 3 ilyenre pályázok. Veled, csak veled.
3: Aha,
2: hanem
3: értem.
2: 3 különböző ember kell.
3: 3-szor pénz ez nekik? Nem tudom, te is vered a dubaiakat, neked a barátaid. Számít ez az összeg?
1: Hát azért 279 ezer forint? Igen. Egyszer, hosszú évekkel ezelőtt olvastam egy ilyet, hogy akkoriban volt a helyieknek a jövedelmeit azt annyira nem tudták felbecsülni
3: most
1: szerintem.
3: Most rákerestem.
1: De hogy akkoriban volt talán az ott dolgozó vendégmunkásoknak az átlag jövedelme nagyjából 600 ezer forint.
3: Na, mert itt most rákerestem, hogy mi a dubai minimálbér. Hát ott nincs ilyen. De olyan van, hogy van egy kivétel 2026. január 1-től magánszektorban dolgozó emírségi állampolgárok számára a minimálbér 6000 emirátusi dirham. Na Roland, ez mennyi igazi pénz?
1: Hát a dirham az talán ilyen 90 forint körül van
2: hát
1: most.
2: Hát ez, amit mondtam, ez nagyjából 3000 dirham, szóval akkor ennek a duplája.
3: De azt nézem, igen.
2: 279.
3: Aha, az nem annyira rossz. Ja. Most is számolgatja, de hát, hogyha annak pont a duplája, akkor...
1: Hát
3: akkor
1: az ilyen 600.
2: Azért nagyjából 600, igen.
1: Aha, igen.
3: Jó, tehát akkor számít.
1: Hát számít, persze, nyilván számít. Most gondolj bele, hogy ezt készpénzre lehetne váltani, akkor dubai üzletemberek akkor úgy számolgathatnának, hogy na, akkor meghívunk magyar modell lányokat, és tulajdonképpen majdnem ingyen van.
3: De most nem azon akarsz keresni, Roland, amin szoktak, hanem most ez egy új lehetőség.
2: De amúgy népszerű, mert az első 48 órában több mint 10 000 jelentkezést regisztráltak.
3: Nincsenek dubaiak most a Facebookon, akik keresnek? Tehát, hogy nincsen ilyen, hogy Dubajba mennék Facebook csatorna? Mert egyébként szerintem, ha lenne, akkor itt frankon, aki eddig nem is akart senkit hozni, ez ráugrana.
2: Hát meg gondolj bele, most például el lehetne felezni ezt, hogy ugye akkor a szállodai tartózkodással, vagy akár csak tényleg egy ilyen szabadidős ajánlattal, vagy vagy az étterm, még az éttermi rész is például, hogy elfelezed vele, és akkor ugye az ott tartózkodás alatt tulajdonképpen azért úgy a fele megvan annak, hogy...
1: Hát egyébként azzal lehetne spórolni, mert hogy nagyjából azért a magyar éttermi áraknak a duplájával számoljatok.
3: Ezt akartam kérdezni.
1: Körülbelül
3: vagy felemennyit eszel, vagy igen.
1: Igen, a boltokban nincs akkora árkülönbség, ott is azért bizonyos termékek drágábbak, de ott nem látsz ekkora különbséget, de az éttermeknél igen. Tehát ott mondom azért hogy nagyjából azért a magyar éttermi áraknak a duplájával számoljatok.
3: Ezt akartam kérdezni. Körülbelül vagy felemennyit eszel, vagy igen.
1: Igen, a boltokban nincs akkora árkülönbség, ott is azért bizonyos termékek drágábbak, de ott nem látsz ekkora különbséget, de az éttermeknél igen. Tehát ott mondom azért egy jobb fajta étterem, és akkor

0: egy-két bombázást, így emiatt esett vissza a turizmus, de összességében az egy nagyon biztonságos hely.
1: Most per pillanat biztonságosnak tűnik, csak most van az időszak, nem amikor nem szabad menni, mert dögmeleg van.
0: Hát nem menjetek, én jártam egyszer augusztusban Dubajban. Hát gyerekek, először még tapasztalatlan utazók voltunk, pont a nászútunk volt ráadásul, ezt oda foglaltuk le.
1: De akkor nem mész ki.
0: Hát figyelj, kiléptünk reggel 7-kor a reptérről, és az volt a Nórnak az első mondat, hogy fogjuk mi ezt egy hétig elviselni.
1: De akkor ezt mesélhetnéd úgy, hogy totálisan leégtél a nászutadon.
0: Így van. Úgy tényleg, de összességében ki lehetett bírni, csak víz közelben kellett lenni. És az a durva, hogy ilyenkor, amikor van 40 fok, és azt érzed 50-nek, mert brutál, tényleg, akkor is 20 fokon nyomják azt a rohadt klímát.
1: Az durva lehet ez az átmenet, az a fal, ami az keletkezik.
0: Egyszerűen bemész, megfagysz.
1: Ja, mondjuk te legalább mehettél nászútra, én nem mehettem, meg volt minden, de Covid.
0: Az a másik
1: helyzet volt.
2: Igen.
1: Na jó, minden esetre az is kérdés akkor ezek szerint, hogy vajon ezt az akciót meddig tartják fent, tehát hogy lesz ez még akkor, amikor érdemes oda menni?
2: Hát itt az van, hogy október 31-éig meg kell érkezniük a meghívottaknak Dubajba, és decemberig lehet felhasználni ezt a kedvezményt, amit kapnak
1: utánuk. Na Roland, nem fürgültök be? Keresek nektek egy dubai...
2: Fürgültök? Mi szavakat használtok?
0: Hát de én attól nem kapnék kedvezményt, csak ő ez a vajon.
1: De egy dubai sugarmami kell, aki hármat meghív, még valakit hozzádobunk, és akkor feleztek. Hát az úgy már az
2: felezel,
1: több mint 1 millió forint.
0: Hát akkor nem. Figyelj, mennyit egy 140 ezer forintot?
1: Négyen vagytok, tehát akkor azt kell, hogy mondjam.
2: Hát meg emberenként van.
1: Azt mondom, négyen vagytok.
0: Hát 340 000 forint, az már úgy jó egyébként. Nem mondom, hogy lefedi a teljes szállodai költséget.
1: De mondjuk összehozunk négyet, mert mondjuk két emberrel megdumáljuk, egy sugar mami meg egy sugar daddy, lefelezitek. Az azt jelenti, hogy most képzelj el egy dubai utat, amit mondjuk leszervezel, neked már van tapasztalatod, és ilyen 560 ezer forinttal olcsóbb. Számít?
0: Hát hogy ne számítanak?
1: Még neked is?
0: Hogyne, hát azzal azért megspórolod.
1: Aki 33 milliós kábriókat nézegetsz?
0: Neked nézegettem, csak úgy mondom.
1: Ja, kösz. Úgyhogy... Akkor miért használtat nézel te?
0: Ja, értem. Én kérek elnézést valóban. Ja nem, hát azért figyelj, az egy... Az
1: számít?
0: Persze, hát azért, ahogy fullosan megnyomszott egy hetet, mondjuk 4 főre, úgyhogy azért mentek ide-oda, amoda, élményparkok, stb. Hát akkor is azért ez egy... Hát mondjuk a... költségvetésnek a negyede.
1: Az meg azért már elég jó. Most azon agyalok, hogy pont ma reggel nézegettem, egy csomóan írták, hogy ez kamu, de nem kamu sajnos, hogy csinálnak ilyen felvételeket a Balatonparton, hogy az egyébként népszerű strandok, főleg a déli oldalon mennyire üresek csúcsidőben, és hogy nekünk is kéne valami ilyesmit csinálni. Mi legyen, hogyha leviszel a Balatonra valakit, akkor 10 000 forint jékás a kupon? De nem jó, mert ez két deci.
0: Ajándéklángos.
1: Palacsinta, feltét nélkül, vagy töltelék nélkül. Pizza egy feltéttel. Tehát, hogy nálunk lennének ilyen szűkítések benne, nem? Hogy a magyarul így lennének ezek a kuponok, hogy ezért kapsz egy ebédutalványt, ha vásárolsz 3 menüt.
0: Igen, vagy 3 lefoglalt éjszaka után a 4. ingyenes.
2: Igen, ez mindig így van. Igen.
1: Ingyen bemehetsz a fizetős strandra, hogyha megveszed valakinek a jegyét.
2: Vagy ha veszel egy gumimatracot.
1: Igen, tehát legalább valamit kell venned. Igen, veszel egy gumimatracot 10 600-ért, akkor bemehetsz ingyen a strandra.
0: Igen. Kapsz egy ajándék csúszdajegyet, vagy nem tudom, tehát hogy ilyeneket kellene. Amúgy most szerintem ráférne a Balatonra. Tehát annyira kevesen vannak, hogy folyamatosan ezt halljuk. De hát egyrészt ugye alacsony a vízszint.
2: Meg drága is.
0: És hát tényleg az van, most már egyre több ismerőstől hallom, akik eddig mondjuk inkább a Balatont kultiválták, hogy és sokkal inkább lemennek Horvátországba.
1: De egyébként ez tök jó megoldás, mert így kapsz is, meg marad is. Tehát, hogy lehet, hogy valaki nem akarja most nagyon levinni az ingatlanjának az árát, amit ott bérbe ad a Balatonon, de ha ad egy ilyen kuponcsomagot hozzá, hogy mit tudom én, hogyha idejössz, akkor a lakás nem olcsóbb, de megkapod a kaját is itt a szomszédban, és azzal összebeszélsz. Tehát, hogy lehetne ebből valamit kihozni. Nem rossz ez a dubai minta, nem hülyék ezek?
0: Igen, hát nehéz párhuzamot vonni a Balaton meg Dubaj között, de ilyen szinten, mint szolgáltatási csomag, igen, ebben lehet ráció.
2: Hát de nem véletlenül tartanak ott, ahol egyébként. Tehát az a luxus, ami ott van, és amilyen, ahogy élnek ott, szerintem azért nem véletlenül van ez így.
0: Persze, meg figyelj, az egy alapvetően tök jó koncepció, amit ők kitaláltak. Szokták azt hozzávágni így a dubaiakhoz, hogy nagyon mű az egész. Uh-huh. Igen, persze, hogy mű. Hát hogy ne, hát ott sivatag volt még 30 évvel ezelőtt is. Na de, ők rájöttek arra, hogy az olaj egy idő után el fog fogyni. Úgyhogy akkor gondolkoztak, mit csináljunk? Jó, építsünk a turizmusra. Oké. Akkor építsünk mindenből rohadt nagyot, és akkor majd arra jönni fognak a turisták. És ott van a világ legmagasabb épülete, a világ legnagyobb szökőkutya, a világ legnagyobb óriás kerekes, stb.
1: És azt kell, hogy mondjam, Roland, hogy itt csak fantáziát kéne belevinni, tehát hogy mondtad,

0: ezt, hogy lássam meg a párhuzamot, hogy ne lássam meg, tehát Dubaj meg Balaton, de azért nagyon sok ilyen párhuzamos vonulat van, tehát hogyha belegondolsz, ugye...
1: A lányok.
0: Ott lányok.
1: Ugyanazok a lányok járnak Dubajba, sokszor mint a Siófokra.
0: Nem vagy te fantáziátlan, tessék. Menjünk csak végig néhány dolgon. Tehát ugye ott van az olaj. Nálunk is itt van az olaj, csak fáradt, amivel a lángos csinálják.
2: Ja, igen.
0: Akkor amit ott van a sivatag, a Balaton szárad ki, a hattyúk futni tanulnak, tehát, hogy gyakorlatilag ez is egy párhuzam lehet, és ott van
2: arany. De utána lehet építeni a futóhattyúkra.
1: Van a fine dining. A gasztronómia az ott is megvan, meg itt is, kicsit más vonulatban, de megvan.
0: Abszolút, ott van az aranyút, itt van az aranyér. Mindenhol megtalálod a magadét.
1: Ugye? Azért mondom. Na, és végül is ja, óriás kerék is van, nem? A Balatonnál.
2: Az is van.
0: Hát most
2: igen,
0: már az is, persze.
2: Siófokon van.
1: Siófokon, azért mondom. Igen. Na, jó van, akkor megvan a Dubaj-Siófok párhuzam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@tber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültség.

0: Ti, Tatabányavájár közkettő.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kettő perccel járunk 3:40 előtt, időközben a mai nap bölcsességét én adáson kívül már Áditól meghallgattam, miszerint a vastagság számít, nem a dudor.
1: Így van, és hogy miről szólt a téma, azt mindenki képzelje el.
0: Elárulod azért?
1: Na jó, matracot kell venni a kislányomnak, és tudjátok, ilyenkor megpróbálják az embert lehúzni, először is ugye ágyat veszünk, de az ágyhoz nem adnak matracot, tehát akkor válasz matracot. És akkor itt rámennek arra, hogy nyilván a gyerekednek mindenből a legjobbat akarod, úgyhogy itt föl van sorolva háromféle. Van az, amit akkor veszel meg, hogyha nagyon utálod a gyereket, van az a fajta, ami a jó, és tökéletes, és van a pompa verzió, amiben van már mikromasszázs, meg ilyen bingyi, meg olyan hurok, meg nem tudom én, meg ott jól hatnak az erek, meg minden jó, úgy hívják, hogy ksora. Roland megszólal, hogy mindenki
0: várja ki a ksorát.
1: Igen, oké. Okay. Várjunk sorunkra. De hogy az nem annyira jó, már az nem luxi, meg hogy a Bastiria ChatGPT, hogy a dudor az nem számít, csak a vastagság, úgyhogy ezt megtanuljuk egy életre. És aki rosszra gondol, és ezzel most nevet, és átvitte az értelmet, szégyen magát.
0: Így van, mindenki szégyelje össze magát kétszer.
1: Kétszer, így.
0: Jó, de meg lehet cáfolni egyébként, ha valaki szerint a dudor is elég, és nem kell a vastagság.
1: Quasimodo írt, SMS nézem, az van, hogy nem, Fecótól jött egy tök jó, amúgy nézd. Sziasztok, most jöttünk Montenegróból, 4 éjszaka spa hotelben, 5 fő, reggeli vacsora, 250 000 forint volt, étteremben 45 euróból, 2 felnőtt, 3 gyerek be is kajált. Ittunk is, hogy a székről le nem fordultunk, soha többet Balaton. Nyilván
0: ez egy ilyen, satöbbinek az új jelentése, tudod, az STB, soha többet Balaton.
1: Ez ilyen, a Balaton tagadók csoportja, azt hiszem, hogy lassan, igen, lassan révbe ér. Igen, szerintem meg fogunk érkezni. Azt nem tudom, 250 000 forint egy főre nyilván, ugye?
0: Nem, azt írja, 4 éjszaka a spa hotelben, 5 fő, öt reggeli vacsora, tehát félpanziós ellátása.
1: 250 000 forint.
0: Átjönnek küldet privátban a hotel nevét, jó, mert érdekelni.
1: Hallod?
0: Amúgy engem is.
1: De ez nagyon kemény. És mi, bementetek? Tehát belaktatok?
0: Nézzétek kívülről. Ott sátoroztak mellette, de gyönyörködtek a látványban.
1: Hát ez nagyon beteg. Ez tök jó.
0: Ez nagyon jó, ez nagyon jó ár, igen.
1: És nyilván azt kéne mondanom, hogy éljen a Balaton, és amúgy tényleg éljen a Balaton. Én nagyon szeretem a Balatont, de utol kéne érni árakban azt, amit ad. Már hogy hát vissza igen. Kéne venni.
0: Most azon gondolkozom, ez a link szerintem nem feltétlenül jött át, Fecó. Ja igen, most már leírta a nevét is, ezt nem mondjuk be nyilván adásban, de majd rá fogunk keresni.
1: Azt azért mondjuk el, hogy úgy indul, hogy Titi.
0: Na, szóval, hogy a 250 000 forint, ezt leosztod, hát akkor az 60 000 körül van, ugye, per éjszaka, és az mondjuk 5 főre, tehát az ilyen 12-13 000 forintra jön ki mondjuk egy 12 körül egy hát éjszaka.
1: Annyiból én otthon nem vagyok meg.
0: Ez is igaz.
1: Hát ez tényleg, költözzünk ki. Hát mert voltak ezek a nagy arcok, voltak ilyen íróink. Most hirtelen nem tudom, és nem akarok hülyeséget mondani, de az egyik írónk lakott New Yorkban a Palace Hotelben. Talán. És meg tudta fizetni az akkori fizetéséből.
0: Na, ugye? Hát miért a Kevin is meg tudta fizetni az apja hitelkártyájával?
1: Hitelkártyával? Hát persze. Hú, de megvan. Na jó, figyelj, szépen lassan zárjuk a mai napot, nagyon éltem, tehát ez egy nagyon jó csütörtök volt. Azt talán még egyszer mondjuk el, hogy utakon mi van, mert azért ott volt gebasz, meg most 28 foknál tartunk, 35 lesz, holnap már 37, ez már annyira meleg, hogy a 40 év fölötti és Roland be se jön, és szombaton vasárnap meg 38 is lehet.
0: Bizony. Egyébként meg, hogy mi van utakon? Hát aszfalt, ilyen fehér festék, csíkok, autók jönnek, mennek.
1: Balra-jobbra, előre-hátra.
0: Balra-jobbra, előre-hátra. Fölle nem biztos, de...
1: Na. Milyen hasznosak vagyunk.
0: Igen, és közben egyébként tudunk Évi kérdésére is választ adni.
1: Ja, azt hittem, most az Évit hozod, mert van valami ilyen jelentés is. De mondjad, Évi, mit kérdez?
0: Évi azt kérdezte, hogy mi történt, hogy miért mentek ott ugye szirénázva Tokod-Tát irányába a rendőrség, tűzoltó, mentők. Hát nem jó hírünk van. A 103-as főúton Tát és Nagysáb között egy motoros súlyos balesetet szenvedett. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, úgyhogy most már választ tudunk adni arra a kérdésre is.
1: Egyébként nem motorozzatok, basszus.
0: Veszélyes dolog ez. Egyébként pedig klassz dolog a motorozás, csak tényleg veszélyes. Egyébként pedig most már elég komoly torlódás van az M1-esen,
1: yes.
0: Ugye a főváros felé vezető oldalon, és hát mindkét sávot érinti, ráadásul Újbaroktól egészen Herceghalomig, most már inkább lassan Budaörsig, úgyhogy tényleg aki teheti, az mindenféleképpen kerüljön ma délelőtt az egyes főút felé. Sőt, azt látom, hogy az M1-esen Tatabánya között is van torlódás, szóval nem egyszerű ma a pályán haladni.
1: Sínek már olvadnak? Én hazajutok?
0: Szerintem te még hazajutsz. Egyébként a MÁV-ról nem kaptam, vagy nem kaptunk most semmi olyat, hogy késik. Ott igazán nagy gebasz lenne, úgyhogy az info is késik. Ja. Nem, tényleg semmi nem jött ilyesmi.
1: Jó, legalább ez jó hír. Oké, holnap te nem vagy, én leszek, lesz műsor, Andival beszélgettünk, már nézegettem a témákat, eléggé jó lesz, és nyilván ilyenkor, amikor te nem vagy,
0: akkor rólam fogtok beszélni.
1: Egyrészt igen, másrészt ilyenkor cincognak az egerek, harmadrészt ilyenkor még nagyobb hallgatói interakcióra van szükségünk, és vagy mi sem jövünk, és elmegyünk ebbe a hotelbe, amit most Fecó éppen átposztolt, ezt majd még átgondoljuk. Akkor te hétfő legközelebb, nem? Meg hát hétvégén nyilván.
0: Meg hát nyilván vasárnap ugye leszek az ígyszerben.
1: Jó, de ez nem olyan.
0: Az nem olyan? Hát akkor nem vagy itt, igen.
1: Igen. Jó, én küldöm neked majd az MKSZ-es adatokat, hogy tudjad mondani az ígyszerben, meg tudjad, hogy mikor mehetsz pékhez, és mikor kell dolgozni. Gondoltam be, az
0: egyébként ugye a programom, igen, ugye el szoktam járkálni pékhez.
1: Hát mert ugye, na majd a bemutatásnál elmondom, mi volt a párhuzam, de előtte köszönjük meg Andinak.
0: Annak az Andinak, akiről ma kiderült adásban, hogy igazából ő kedves, csak jól titkolja.
1: Így. És akkor itt lesz a párhuzam. Annak az I.S. Rolandnak, aki a liszt nagymester, a lisztet is liszttel leszi, és bármit meglisztez, ami vastag, de nem dudorodik.
0: Mondjuk az is igaz, hogy én egész nap pékben vagyok. Nagyon rossz volt. És hát köszönjük szépen annak a Rédl Ádámnak, aki eddig még nem dubajozott, ellenben lehet, hogy most Fecó lecsalja őt Montenegróba.
1: Subi Dubaj. Montenegrózni fogok.
0: A Montenegrózzal jó kis, mondjuk egy kabrióval le autókázol Montenegróba. Az egész jó programnak tűnik.
1: Nem hangzik rosszul. Jó, benne vagyok. Oké, de akkor holnap reggel 6 után nem sokkal. Jövök, Roland, valami jó tanácsot még holnapra? Tudod, vastag dudor?
0: Igen, a vastagságot azt mindenféleképpen becsüld meg, de akkor nem tudom, hallgass Vastag Csabát.
1: Azt a rohadt! És tényleg ebben hagyott hétvégén az embereket?
0: Vastag Csabát, én nagyon várok egy, van ugye a Vékony Zé, ugye a Vékony Zoli, aki ugye zenei producer, úgyhogy én egy Vékony Zoli Vastag Csaba közös dalra várok már régóta. Igen. Ennél már csak az lenne jobb, hogyha lenne egy első emelet Back to Black közös. Mert akkor együtt énekelne a Kiki meg a Bebe.
1: Na jó, visszahoztad. Köszönjük, hogy velünk voltatok, legyen szép a hétvégétek, én jövök holnap 6 után nem sokkal, ciao.
0: Buenos morgen.
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morget, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel, tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, újabb bánhidai limonádé és kertmozi program lesz Tatabányán. Mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a részleteket. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter azt írta, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Ezzel a döntéssel bevonják őket is a rezsicsökkentésbe. Hozzátette, a részletekről később számolnak be. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni az ivóvízbázis védelme érdekében, figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek ZRT az MT-hez szerdán eljuttatott közleményében. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. A vízbázisok védelme több mint 2 millió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele. A vízbázisok sérülékenyek, a kritikus infrastruktúra részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Az ilyen területeken történő jogosulatlan tartózkodás veszélyeztetheti az ivóvízbázisok biztonságát, közölték. Tatabányán július 31-én rendezik meg az újabb bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20 óra 30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni. Várják az érdeklődőket. Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozás kora hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja, áll a Schwab-hegyi csillagvizsgáló MT-hez eljuttatott közleményében. Közölték, a napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik, a jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljesen tereptárgymentes nyugati látóhatár, a napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas védelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni. Budapestről este 19 óra 22 perctől látható a jelenség, ekkor érinti a hold először a napkorong peremét, ezt követően a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik be.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, alig lesz felhő felettünk, az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szikrázunk, no persze csak a napsütés ügyileg. Sziasztok, Buenos Morgan, ki koktélbel köszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez kettőig Tamással. Jön a Disco Lines, Majka Nikával, Lauren, és persze a Blond is, na meg Steve Ableton újdonság. Ezzel kezdek, jó lesz a dal, hidd el, de hát mindegyik. Never Walk Alone, rádióz velem!

A Disco Lights és persze tínés újdonságot hoztam nektek. No Brook Boys címmel, Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Elindítottam már 10-kor, egészen 2 óráig lehetünk együtt, én Tamás. Ebben az órában hozok már Bulvár Csókrot, benne Gregory Porter, persze, hogy muzsikális, énekel egy jó nagyot, de addig sem kell, hogy elmenj bárhova, ismert hisz. Rengeteg jó dal, most pedig a koktélos bölcsesség August Rodintól. A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. Francia szobrász volt egyébként a modern szobrászat egyik úttörője, köszi neki a bölcsességet, te pedig tedd a memóriába, kell, akkor pedig majd vedd elő. Én Tom Grennan dalával teszek így, mindjárt itt lesz, jön a United Nations

hőséggel, mert hogy napról napra fokozódik. Tetőzni emletileg vasárnap hétfő kett környékén fog 39-40 Celsius fokkal, ma pedig 35 lehet a maximális, és persze a szikrázó napsütés, amit már a beköszönésnél emlegettem. Tudom, nem szereted, elhiszem, én sem igazán bírom a meleget. Viszont nagyon bírom Gregory Portert, mindjárt vele jelentkezem, mert jön a Bulvár csokorban, Marcus és Martinus is itt lesz, a The Wanted-től kaptuk egy nagy klasszikot, most pedig az Ekrész és Good Boys-t közöst hozom nektek. Believe, így a dal, repítem, tarts velem!

Gregory Porcelán, ő volt, aki énekelt. A Revival volt a tiétek, 6 évvel ezelőttről hoztam koktél itt a Forráson. Ez a 4 óra hivatott arra, hogy átkísérje a munka legnehezebb részén. Kiváló talókkal és mindemellett a bulvárcsokorral persze. Gregory Porcelán, na ő érkezik augusztus 8-án a Poloznyaki Jazz Picnic nagy színpadán, robbant majd bankot az éneges, a főszervezők szerint pedig a kulisszák mögött már most hatalmas a pesgés. No, de jöjjön egy kis drámai háttér. Gregory ugye a színpadon maga a két lábon járó életöröm, a hetekben viszont őszintén vallott arról a hatalmas traumáról és családi veszteségről, ami a Covid óta teljesen átírta a legnagyobb slágereinek érzelmi töltetét. A bennfentesek szerint a turné alatt ismét felerősödtek a suttogások a jól ismert ikonikus védjegy sapkája körül, amit gyerekkori műtéti hegek miatt hord, de ami mára-már a tökéletes inkognitó eszközévé vált, ha éppen el akar bújni a vakuk elől. Lehet, hogy nekem is kéne valami sapkát hordanom, kopaszodok. Na mindegy! Bulvár Csokor, benne Gregory Porcelán persze. Jön a Ray Radio és a Taco Bell, itt lesz a Honeybees Daniel fiú újdonság. MK és Crystal pedig most a Diorra bombáz. Csak slágerek közdobom! If

0: Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya, Kertváros, Akecfa utca 31.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, ha a hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot, felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét, különleges zenei irodalmi program lesz Komáromban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hitt Taller Andreától hallják. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstopp részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. A hétvégi részleges forgalomkorlátozás feloldását a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a gépjárművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek ma 7 órától csökkentették a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Utolsó állomásához érkezik a Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán elnevezésű program Komáromban. A Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán július 31-én pénteken 18 órától Róna Széki Dorina olvas fel, akit az Ernagy Dorina Band kísér. És végül sport, elrajtolta az 58. Kékszalag Raiffeisen nagy díj mezőnye Balatonfüredről ma 9 órakor a tókerülő vitorlás viadalra 458 hajó nevezett. A versenyen 2217-en vitorláznak, a két legfiatalabb résztvevő 9, a két legidősebb pedig 84 éves. A Kékszalagon idén 4 külföldi, 2 svájci és 2 lengyel hajó indult, 3 vitorlás, a Prosecco, a Lili Elliot és a Mopogó csapata pedig kizárólag nőkből áll. A Kékszalag honlapján közzétett tájékoztatás alapján 31 hajó osztályban 8 értékelési csoportba érkeztek nevezések, a versenyen 12 katamarán vesz részt. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó részt gyenge, változó irányú légmozgás lesz.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, alig lesz felhő felettünk, az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani, 33 és 36 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hogy imádtam Chappell Roant, amikor a Good Luck Baby-t énekelte. Sőt, imádom most is, úgyhogy hozok róla infót a bulvárcsókorban. Rendi? Oké. Okay. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön a Blackpink, Elton John, Britney Spears, El Julian Peretta, itt pedig Mary Frost, ha már ígértem, az Afrohauszal, a Momentóval bombáz. Rádiózz velem!

Blackpink in your area. A Blackpinkes csajok, hát persze, hogy a Jump-al jelentkeztek a tavalyi évben, Cocktail 4 órában a K-pop térhódításával az imént. Bulvár Csokor, ígérem, hogy hozom ember az órában is, benne Chapel Roan, és persze, hogy énekel is a hölgy, no meg ránézek egy icipicikét a kalendáriumra, rendi, itt lesz a barátság világnapja, na meg a ma ünneplő névnaposok is. A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. August Radin, köszi a mai napi koktélos bölcsességet, te pedig mindenképpen rakd a memóriádba. Ha kell, akkor pedig elő vele Ario és a Party Shaker. Na mindjárt a tiéd, egy hatalmasat lehet partizni a dalra. A Disturbtől egy kiváló feldolgozást kapsz, Burcsányi pedig ránk tolja a mámort. Úgyhogy mámorra fel, lehet ez bormámor, erotika mámor, munkamámor, vagy csak sima mámor. Hozom csak sláger.

el több dél-amerikai államban az ünneplése, aztán innen pedig már mindenhová. Jó, és míg el nem felejtem, ha ma nem született volna meg egy emberke, akkor nem ülnétek a Ford autótokban. Ő Henry Ford, Michiganben látta meg a napvilágot, ugyanúgy, mint Arnold Schwarzenegger, csak ő nem Michiganben, hanem Thalban, Ausztriában. Juditok, boldog névnapot, a mai nap a tiétek, héber eredetű névvel rendelkeztek, Júdából származó nő a jelentése. Boldogat, és persze a többieknek űzik, köszöntsétek őket, mindennek is örülnek. Például nem sokára Chappell Ronnak, aki a bulvárcsokorban szerepel, jön Kincses Vásovszkival, itt lesz Gál a nagy klasszikkal, Freed from Desire, Ray az újdonsággal, Kilian K. és Blaze, you pedig most a Running Up the Hill-lel, a kereskedelmi szünet után kapjátok.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mátyás Valsovszki és persze Pálos Zsuzsi az imént, te vagy a fény, így a dal, csak slágerek közrepült. Koktél 4 órában, és persze Bulvár Csókor, benne pedig Chappell Roan. Alig néhány hete július elején robbant a bomba, amikor Chappell vendégként lépett fel Rosalia kaliforniai koncertjén. A színpadról élőben kipakolt a szerelmi életéről, és elárulta, hogy a hatalmas slágere, a Casual valójában egy fájdalmas ghosting ihlette dráma eredménye. A ghostingolás, tudjátok, az, amikor hirtelen felszívódik a másik fél. Ja, és mindjárt elfelejtem, van neki egy tök jó kis smink márkája, és miközben ezzel hódít a színfalak mögött, még mindig érezhető a feszültség a tavaszi botrányai után, amikor nyilvánosan akad ki a paparazzókra és a túl rámelős rajongókra. Nyugi, Chappell, nyugi! Bulvár Csókor, benne Chappell Roan, mindjárt Wiz Khalifa Zsózsóval, itt lesz Felix Kártál Fionnal, most pedig, ha már a Csókorban Chappell Roan, akkor kapod őt. Good luck, baby, hozom csak slágerek.

Hajléktalanban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva a dél, szép napot kívánok! A katasztrófa védelem honlapján elérhető a klimatizált helyiségek listája, Splitben is korlátozták az éjszakai alkoholárusítást, ma Csolnokon várják a víradókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető azon légkondicionálóval felszerelt magyarországi helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet nyitvatartásuk függvényében. A lista 2254 helyiséget tartalmaz, és vármegyénként, településenként csoportosítva sorolja fel a klimatizált hivatali épületeket, üzleteket, művelődési házakat, könyvtárakat, egészségügyi intézményeket, sportlétesítményeket és egyebek mellett vendéglőket, valamint azok címét. Az OKF a honlapján hasznos információkkal is ellátja a lakosságot hőség idejére, és felhívja a figyelmet, hogy naponta ajánlatos több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Makarska után szerdán Split városi képviselőtestülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már 2 jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta. A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom-Bár megyei szervezete ma Csolnokon várja a véradókat. 15 és 18 óra között a művelődési házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Megkezdődtek a feltárási munkálatok a koszovói Zubin-potokhoz tartozó Kaluder település közelében, ahol a prisztinai hatóságok feltételezése szerint az 1998-99-es koszovói háború idejéből származó tömegsír rejtőzhet. Az első helyszíni vizsgálatok során ugyanis emberi eredetű maradványokat találtak, közölték a koszovói igazságügyi szervek. A hatóságok hangsúlyozták, korai lenne következtetéseket levonni az áldozatok személyazonosságáról és a vizsgálatok eredményeiről elsőként az eltűnt személy hozzátartozói tájékoztatják.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, felhő is alig lesz az égen, csapadékra nem kell készülni, a szél több helyen élénk lehet, 33 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

Csak szólok, hogy nyitom a harmadik órát, sziasztok, ez a Koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, jön ám a Bulvár Csokor, és persze a Buenos Morgan visszatekintőt is oda dobom nektek. Silent Teddy, Addi, K. Kevin, Marics, Petivel, Cobra Starship, no meg Wise. Hát, hogyha valamit megígérek, akkor az be is tartom, mint a jó kis fiúk. Jön a Wait!

hoztam. Silent Eddie és a Ziggy to the Max itt a forráson. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ebben a négyben pedig spékelem mindez kevés dumával. Ez a koktél. Én Tamás, kettőjük töltjük együtt az időt. Túl vagy már az ebéden? Ha igen, akkor kellemes büfét. Ha nem, akkor pedig jó étvágyat neked. Meghozom. Kiváló dalokkal ígérem. Na és persze a Bulvár Csokorral benne Jason Mraz. A következő fél órában pedig már a Buenos Morgan visszatekintőt is kapod. Gyakori kérdések közül válogat Ádám egyet. Hát, elég hülye kérdés lesz, a részleteket megtudod a következő fél órában. A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. August Rodin, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Én meg köszi, hogy itt vagytok velem. Alex Kenji dalát hozom ezért. Jó, a Bambolé mindjárt a tiétek. Adam Lambert is énekel, Billie Eilish pedig most hozza a kettőivel.

0: Alex Kenji, és persze, hogy a Bumble év volt a tiétek, csak slágerek közküldtem. Ez a forrás. Benne a koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és már is bulvár csókorral. Benne Jason Mraz. Július elején robbant a hír, hogy aláírt egy exkluzív világméretű szerződést. A benfentesek szerint a háttérben hatalmas összegek mozogtak, hiszen a cég mostantól olyan gigantikus milliárdos lejátszású slágerek jogait kezeli, mint például az I'm Yours vagy a Lucky. Nos, azt hiszem, hogy Jason bankszámlája most alaposan megduzzad a nyáron. A rajongók körében viszont hatalmas a felháborodás és a dráma az ázsiai turnéállomások miatt. Kiszivárgott, hogy a sztár teljesen kiadja Szingapúrt a naptárból, ami miatt a helyi rajongók persze, hogy kiakadtak a közösségi médiában. A benfentesek szerint a háttérben komoly logisztikai viták álltak, így a szingapúri imádóknak kénytelen kelletlen át kell repülniük a szomszédos országokba, ha látni akarják a kedvencüket. Ja, és még el nem felejtem, a június elejé szirakruzi fellépésén elénekelt egy nosztalgikus gospel slágert, és tette mindezt állítólag a nagymamája emlékére. Jason Mraz a bulvár csókorban, ő is érkezik mindjárt, sőt a Buenos Morgan visszatekintő is, jön a Little Mix, Mossy Man Tripsel, Janiek is énekel, és ha már bulvár csókor, jön a mi Jasonünk, a kereskedelmi szünet után kapott, milyen lesz az I'm Yours!
1: Évi nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform irada tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Lil Mix pontosan 10 évvel ezelőttről csak slágerek közt hoztam a csajokat. Koktél 4 órában, előttem pedig Buenos Morgan ugyancsak 4 órában. Ilyenkor pedig napközben kapod a visszatekintőket. Már is itt vagyok egyen. Gyakori kérdések kategóriában hozott egyet Ádám. Megmondom őszintén, én is meglepődtem, amikor meghallottam. Ő csak 4 órát rögött, én picit többet. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hallod, ma szóvíz csütörtök van, úgyhogy ezt most már elmondhatom neked így felvezetőre. Gyakori kérdések.hu. Normális, ha az egyik heréd nagyobb, mint a másik kettő?
3: Szerintem igen. Különösen, hogyha Johannának hívnak.
2: Annyira tetszett, tegnap én ezt elolvastam, és otthon így azt nézte a család, hogy miért rögök a kanapén, és én ezzel így el voltam egy negyed órát.
3: Nézd, én 4 nappal Csernobil után születtem, szóval ha valaki, én ezzel tudok azonosulni.
2: Jó, mindent értek, mindent értek. Vannak tőled a három...
3: Merjük ki a kérdésem.
2: Ja, értem. Vannak a három melbimbósok is.
3: Vannak, van. Én is ismertem egy srácot, igen.
2: Tényleg? Láttad is?
3: Aha.
2: Megmutogatta? Tehát ilyen büszke volt rá, vagy szégyelte?
3: Hát volt, hogy egy öltözőben öltöztünk.
2: Ja, tehát akkor láttad.
3: Igen.
2: Tudsz róla valamit? Tehát leszedette, vagy...
3: Fogalmam nincs.
2: Na, mert ugye a Chandlernek van a Jó barátokban, ő leszedeti.
3: Aztán arra emlékszem, igen.
2: Jó, három melbimbósok, jelentkezzetek.
3: Leginkább lányok.
2: Ja. Ez nagyon durva.
3: Csak jó, úgy mondom, hogyha én 4 nappal Csernobil után születtem, akkor Andi 11. Egy hét van köztük.
2: Értem.
3: Szóval esetleg fáradját a szomszédba is.
2: Andi, neked miből van három?
3: és kérdezd meg a bimbó létszámot.
2: Szerintem vizéből, idegsejtből. Még.
3: Hát, de az összesen. Tehát a többit azt már mi így legyilkoltuk, úgyhogy nem sok maradt neki.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Életbe lépett a 3. fokú riasztás, a kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. Vizet osztanak a vasút és buszállomásokon a hőségriasztás idején. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Életbe lépett a 3. fokú hőségriasztás, amelyet az országos tiszti főorvos rendelt el ma 0 órától 2-24 óráig. A Hungaromet közlése szerint újabb 3 megyében, köztük Komárom-Esztergomban haladhatja meg a 27 fokot a középhőmérséklet. Pénteken vármegyékben 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítő képességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszer légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszulét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök ma a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, a cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás végre meg fogja kapni azt a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a 3. fokú hőségriasztásra, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, írt a közleményében a vállalat. A közlemény szerint a 3. fokú hőségriasztás ideje alatt 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet. Budapesten a déli, keleti és nyugati pályaudvarokon, továbbá a Boráros téri hév állomáson. Vidéken, Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolc tiszai pályaudvaron, Nyíregyházen, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon tették hozzá. Szintén ingyen osztanak ásványvizet Budapest-Keremföld, Budapest-Népliget autóbuszállomásokon és a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon. Itt a Tabányán és a központi buszállomáson 10 és 17 óra között. Augusztus 1-én 16 órától rendezik meg az immáron 43. tatai minimaraton és félmaraton versenyt. Az esemény Tata városának legszebb részein halad majd át, várják a nézőket is.
0: Időjárás.
1: Ma a hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, 36 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Pénteken és a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ismerős az a név, hogy Melanie Fiona. Na, a Monday Morningot köszönhetjük neki, ígérem, hogy le is játszom, na meg a hölgyet berakom a bulvár csokorba, mert hogy ez az egyik műsorszám a Koktélban. 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Jaguar Teen, Sophie Tucker, Mary J. Blige és Chloe Kajsa. Kezd a szó.

Jungle Teen és a Bones itt nálunk, egy újdonságot hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával és persze jó sok zenével. Ez az óra még a miénk, utána pedig berobban majd Bálint Lackó a délutáni csúccsal. No, de addig még rengeteg idő és rengeteg jó dal van előttünk. Hát ne is beszéljek már ugye a bulvárcsokorról. De hogy nem beszéljek, Melanie Fiona benne egy-két érdekességet tudja, hogy megkaptok a csajról. Jön mindjárt Stussy és Smiler közösen, Nyúvik is küld egy jó dalt neked. Dániel Fű pedig most közli velünk, hogy ő nem búcsúzott el.

0: Susi, és persze, hogy a Smiler közös Black Heart volt a tiétek 14 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, kereken 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. Na, és egy kis közlekedési blokkal. Bicske és Omborok között az 1-es főúton a 35-ös kilométernél csomópontot építenek, emiatt útszűkületen tudtok csak áthaladni. A 10-esen Pilis Csabán, ugyancsak a főúton a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, itt is útszűkület vár. Esztergom külterületén pedig a 11-esen a 61-es kilométernél 8 és délután 5 óra között a félútpálya le van zárva, hiszen optikai kábeleket telepítenek, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Tessék neki szót fogadni, piros, sárga és zöld. Ezzel jelzi, mit szabad, mit nem. Én pedig jelzem, hogy nem sokára tiétek a Bulvár Csokor, benne Melanie Fionával, addig a Plow és The Warning közös Brennan Miranda elhozza az egykori Phil Collins dalt, Adam Port a Move-val jelentkezik, a Biffy Clyro pedig egyből a kereskedelmi szünet után. Mutatom, milyen lesz az Instant History.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@steber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Ez reklám.
3: Kínálunk béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.

Flow és the Warning közössel a Two Corazonnal találkoztatok. Az idei évből szállítottam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, és Bullard Csokor, mind ahogy ígértem, benne pedig a kétszeres Grammy-díjas R&B diva Melanie Fiona. A benfentesek szerint tavalyi turnéja teljes katasztrófába fulladt és törölni kellett, de idén júniusban végre elindult a City Winery Summer Tour elnevezésű exkluzív fellépés sorozata. E-on a 24-én Bostonban, 25-én pedig New Yorkban adott olyan intim hangulatú koncerteket, ahol a kulisszák mögött állítólag izzott a levegő a hirtelen jött sikertől. A turné indulásával a szakmában újra felerősödtek a régi pletykák Melanie korai karrierjéről, amikor még Drake-kel mozgott közös R&B csapatban. A benfentesek szerint a mostani CES című sikere kapcsán a háttérben komoly szakmai féltékenység és feszültség is vibrál a régi torontói klikkek között. Ó, mi zajlik itt a háttérben? Melanie Fiona, hát persze, hogy a Bulvár Csókorban. Jön Justin Bieber mindjárt, itt lesz Dennis is, elsőként pedig a hölgy, mármint Melanie, csak slágerek közdobom. Itt a Monday Morning!

Stones és a Messy Duffolt, a tiétek, ezzel zártam ezt az órát, sőt, magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket 10 órától mostanáig. A 4 órásat kevés dumával, jó sok zenével hallottátok, holnap ugyancsak fogjátok, 10-kor érkezem, addig tedd el a koktélos poharad, akkor pedig persze vedd elő és gyere szomjasan a folytatás, Bálint Lackót hozzá neked, 6-ig a délutáni csúccsal, aztán jövök én, itt lesz a Forrás Charter, benne pedig a netes lista, utána pedig DJ Major gép 2 óráját kapjátok meg, az lesz a Light Session. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, Super High Cast, ilyen lesz az Anywhere With You, holnap győszök!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
0: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Elmarad a kormány szóvivői tájékoztató a rendkívüli hőség és energiahelyzet miatt. A következő napokban az extrém hőség miatt sokan kereshetik fel a vízpartokat. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A következő napokban az extrém hőség miatt sokan kereshetik fel a vízpartokat, ilyenkor mindig nagyobb lehet a forgalom, türelmesen álljunk a helyzethez, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Az utazást is jó lenne, hogyha már úgy tervezné meg mindenki, hogy ne együtt induljon mindenki útnak. Azt azért lehet feltételezni, hogy péntek kora délután az M7-esen a Balaton felé nem lesznek kevesen. Hogyha valaki ilyenkor tud indulni, akkor számoljon azzal, hogy lehet, hogy dugóba fog keveredni, lehet, hogy balesetbe fut bele, legyen alternatív útvonal a fejben, amit lehet használni, illetve, hogyha valaki dugóba kerül, akkor türelmesen várja ki a végét. Sajnos nincs más lehetőség. Hideg víz legyen bekészítve az autóba, feltöltött mobiltelefon legyen mindenkinél, hogyha bármi történik, akkor tudjon segítséget hívni. Hogyha valaki az autópályán kerül dugóba, nagyon fontos, hogy ne szálljon ki a járműből. Hiába álló kocsisor van látszólag, sose lehet tudni, hogy valaki a leállósávon nem próbálja-e kikerülni a sort. Valaki nem észleli a sor végén, hogy előtte álló autók vannak, belecsapódik a sorba, meglöki az előtte lévő autókat.
1: A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök ma várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót is tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot. Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. A Beregszászi és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai a térségi szakemberekkel egyeztetve a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítási vezető koordinálásával, közölte a karitatív szervezet az MTI-vel. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. Az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A Beregszászi kis térségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás.
0: Időjárás.
1: Ma a hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, 36 fok körül alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 16 óráig nagyon erős lesz, ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, a délutáni csúcs ebben a pillanatban megkezdődik. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, rengeteg kiváló muzsikával, érdekességekkel, és hát természetesen, ha már itt tartunk, akkor a közlekedési információkkal is. Amivel viszont most kezdünk, az nem más, mint Superhigh dala, Indul már is az Anywhere With You.

0: reggeled, a napod, a bulid. Mi szólunk hozzá. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kereszt.

0: Mafia, Betonofi és a Nesztek itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Most pedig a Buenosporgen egy apró részletével folytatjuk.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt vannak a titkos mondatok, amivel, hogyha beírjuk a ChatGPT-nek, Gemini-nek, bárminek, amilyen mesterséges intelligencia ezeket a kérdéseket, akkor megkapjuk tőle egészen pontosan azt, hogy mit rögzített az eddigi története során rólunk.
3: Tehát, hogy ez már évek óta így van a Google-nél is, tehát tudjuk, hogy ezért ez itt minden figyelve van.
4: Minden, a nagy testvér mindent lát.
2: Ha valaki meri, akkor ezeket írogassa be, és nézze meg velünk együtt, hogy milyen válaszokat kap. Ezekkel a megfelelő parancsokkal, tehát kiszedhető az AI titka. No, az első kérdés, mit tároltál rólam? Sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam. Na, figyeljetek! Ja, először, ez nagyon jó, nagyon jó. Először egy kicsit szabadkozik. Figyelj, nagyon jó kérdések. Őszintén válaszolok. De figyelj! És itt írja, hogy nem mindent tudok pontosan, nem mindent tárolok, nem mindenhova követlek, nem minden feltétlenül állandó
4: emlék. De itt a neved, a lakcímed, a családtagjaid, a mindent.
2: De.
3: A zaklatók is ezzel szoktak jönni.
2: Szóval ez az olyan, mikor...
4: Igen, neked ezzel szoktak
3: jönni? Hát nem, de ezek tipikusan ilyen, de nem követlek mindenhova, nem?
2: Tudod. Mikor így először összekacsintasz a rendőrrel, hogy tudjuk, hogy ezt nem szabad, ezt nem így, és már tartod a 20 000-est, de...
4: Pasi írt már neked ilyet, hogy nem követlek, izéhoz érdezik, de én másik tusfürdőt használnék.
3: Hál' Istennek nem.
2: Ádám Rédl vagy, rádiós műsorvezető a Forrás Rádiónál. Gyakran készítesz napi történeteket, elemzel híreket, cikkeket, illetve horoszkópot. Ezt is tudja rólam. Na jó, oké. Gyakran kéred, hogy ellenőrizzem újra a tényeket. Hát vajon kinek a hibája? Vagy miért kérem ezt? Aktívan foglalkozol a Budai Farkasok Rév kézilabda csapattal, házas vagy, van egy kislányod, érdekel az AI, foglalkozol hangtechnikával, Apple eszközöket használsz, sok kérdésed van mikrofonokról, videós eszközökről és számítógépekről. Azt a rohadt, ismer általános preferenciák, szereted a rövid, jól használható válaszokat, nem szereted a pontatlanságot, gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel, és nem kedveled a sablonos horoszkópokat.
4: Ez a... Gyakran kéred, mi volt a sablonos horoszkóp előtt? Mi olvasd azt a mondatot újra?
2: Gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel.
4: Aha, hát figyelj, akkor olyan, mint egy jó feleség, nem?
2: Nagyjából így. Jó, ezek voltak a szigorú tények. Ez eddig tiszta, nem? Tehát azért úgy nagyjából tudja, hogy ki vagyok, igen. Mi vagyok. Második kérdés, amit föltehetsz. Mit következtettél ki rólam? Mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna. Tehát, hogy most semmi olyan, amit én így belerágtam a szájába, hanem csak az, amit ő következtetett ki. Ajaj. Valószínűleg maximalista vagy.
4: Ez igaz.
2: Nagyon ritkán fogadsz el első verziót. Sokszor írod, ellenőrizd újra, ne legyen benne hallucináció, írd át.
3: Hallucináció? Ilyet is szoktál? Ne legyen benne hallucináció?
2: Ne halusz.
3: Ez nagyon jó, ilyet még nem is írtam, úgyhogy...
4: Ezt mindentől átveszed,
3: nem? Ne legyen benne hallucináció.
2: Ez arra utal...
4: Pacsiknak is ezt fogod írni, nem
3: tudom. Ja.
4: Elkezdenek udvarolni, ne legyen benne hallucináció.
2: Gyere, ne halucinálj.
4: Olyan kedves teremtő is vagy, ne legyen benne hallucináció.
3: Igen.
1: Buenos Morgan, minden

és a Jealous Type itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Útinform, kérem szépen, azt is érdemes figyelni, mert az M1-es autópályán azért vannak dolgok, úgyhogy ebben az esetben a dolgok alatt azt értjük, hogy most egy kisebb torlódás van Tata és Tatabánya között. Ha ezt túlélitek, akkor lényegében már majdnem mindent túléltetek. Na jó, még Bicskénél át kell esni egy ugyanilyenen. Ha terelt sávot használjátok, viszont nincsen ilyen probléma. A 0620 9185-re megíratjátok, hogy Mizu, mi pedig Zuhekörrel folytatjuk. Itt van a Best Friend.

Jön Kitti a hírekkel, mert hogy hamarosan információk érkeznek itt a Forrás Rádióban, aztán pedig Markus és Martinus után egy újabb nagy siker, ezúttal Bialex és a Slep dala, a Csokkó, amit szerintem aztán tényleg nem kell bemutatni senkinek, Martin Solveig a Rejection-nel, illetve Shaggy Lavinia a Move-val, valamint MK és Crystal közös a Dior is felcsendül itt a Forráson. Maradjatok velünk!

0: hát én úgy döntöttem, hogy nincs értelme tovább várni, meg persze idő van, úgyhogy Kitty jön a hírekkel, Kitty után pedig folytatjuk Holly Mollyval, mindjárt jön a Talk to you later.
1: Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
4: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet. Hiányosságokat talált a vendéglátóhelyek ellenőrzésekor a fogyasztóvédelem. Melegvíz szünet lesz jövő héten Tatabány a Dózsakertben. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Folytatódik a karbantartás miatti melegvíz szünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-ig Dózsakertben számíthatnak erre, augusztus 11-én, 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A TESZO, az ERT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. A kormányfő a bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, és ugyanez mondható el az ország 99,9%-át tekintve az ivóvízellátással kapcsolatban is. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít. Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy 1-2 hétig tarthat a javítás, tette hozzá. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszer ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek, a kormányhivatalokkal közösen 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte az MTI-vel a hatóság. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak, 237 fagylaltozót, 119 strandbüfét, 160 turisztikailag frekventált vendéglátó helyet, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátóegységet vizsgáltak. Ezek közül 15 vendéglátóegység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett országszerte gyorsan emelkedik a hőmérséklet, csapadék nem várható, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 32 és 35 fok között mérünk. Pénteken az ország nagy részén zavartalan napsütésre készülhetünk, a szél többfelé élénk lehet, 38 fokig melegszik a levegő. Ha tehetik, kerüljék a tűző napot, és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éve

0: Oldie-vel.
1: Köszönöm szépen az információkat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok nektek. Folytatódik a délutáni csúcsa a mikrofonnál Bálint Lászlóval ebben az órában is. Sok-sok-sok érdekességgel, információkkal, és persze, ha már itt tartunk, akkor Holly Mollyval, ahogy ígértük, hiszen a Talk to You Later érkezik elsőként ebben az órában. Mi pedig várunk titeket a továbbiakban is. Szeretettel, ne menjetek sehova!

0: Chloe Kisa és YDH itt a Forrás Rádióban, mindig veledek és Banoszporgen visszatekintő, aztán pedig egy újabb kiváló dal hazai vizekről, ráadásul a Balmarion mindjárt a Daléval.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Aztán, ez arra utal, hogy fontos neked a minőség. Kettes, gyorsan dolgozol, sok rövid utasítást adsz. Ma, javítsd, Ori. Oké. Valószínűleg munka közben használod a ChatGPT stimmel. Aztán, erősen gyakorlati gondolkodású vagy. Ritkán kérdezel filozófiai dolgokat, inkább hogyan működik, hogyan kell megírni, hogyan lehet javítani, hogyan lehet használni. Ez is mindig a randi kérdés, nem?
3: Hát amúgy igen.
2: Érdekel a technológia, nem csak AI-ról, itt felsorolja a dolgokat, és fontos neked a hitelesség, ez alapján valószínűleg olyan munkád van, ahol nem fér bele a pontatlanság. Ez is jó, nem?
4: Igen, teljesen jó.
2: Hármas kérdés. Milyen személyiségjegyeket és vakfoltokat látsz bennem? Na ez lesz a kedvencem, jó árjablak. Minden alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amiket vakfoltnak látsz. Na nézzük. Erősségek, tehát amiket én valószínűleg nem fogalmaznék meg. Lelkiismeretes vagyok, kíváncsi, a stimmel, rendszer szemléletű, gyors döntéshozó, magas minőségi elvárásaim vannak. Egy állásinterjún ez tök jó lenne, nem? Tehát igen. Ebből meg lehet írni a horoszkópot. Nyitott vagy az új technológiákra, jól priorizálsz, és akkor a vakfoltok. Na most akkor mondjátok meg, hogy igaz-e, amit itt mondanak. Könnyen túlszerkesztesz.
4: Hm? Igen, de hajlamos vagy túlgondolni dolgokat.
2: Ez előny, de időnként lassíthatja a munkád. Nehezen engeded el a részleteket.
4: Igen, ez igen. Is igaz.
2: De mindig megdicsér vele, hogy ez rádiós munkában előny lehet, de...
4: De azért jobb, ha tudod.
3: Kicsit ad is, meg kicsit elvesz is.
2: Hajlamos
4: lehet... Mondom, mint egy jó feleség.
2: Tényleg, amúgy
4: tényleg. Nagyon durva.
2: Hajlamos lehet túl sok projektet egyszerre vinni.
4: Igen, ez is igaz.
2: Jó. A következő, a négyes kérdés, ezt is írjátok be. Mit jósolsz a viselkedésemről? Ha rólam alkotott profilod alapján, jósold meg, hogy hogyan kezelném. Na, várjál.
4: Nézzük.
3: Egy
2: intenzív. Ja, természetesen nem biztosan, csak valószínűséggel. Xanax, napi 2 doboz. Nem, figyelj. Ha valami nem működik, nem adod fel gyorsan.
4: Szerintem stimmel, teljesen jól kiismert az AI.
3: Ja, igen.
2: Na jó, akkor nézzük meg, hogy itt jön az izgi, itt jönnek a szociológusok. Milyen téves feltételezéseid vannak rólam? Nem tudom biztosan, hogy szereted a technológiát önmagáért. Lehet, hogy csak munkaeszköz számodra.
4: Uh-huh. Ez már filozófia. Ez, igen, ez már kicsit ez kezd az
3: a,
4: lenni.
3: Ez a pszichológusba megy át.
4: Igen, vajon önmagáért szereted a technológiát?
2: Innentől jön az izé, innentől jön a pszichológiai elemzés és a 12 000 forint per óra?
4: Ez lehet, vagy kicsit már ilyen terminátoros, tudod, hogy...
3: Igen.
2: Mi bán gyerekkorodból? Akkor nem tudom, mennyire vagy extrovertált. Na ez érdekes, rádiós vagy, de ettől lehetsz még inkább introvertált.
3: Hát te biztos, hogy extrovertált vagy.
2: Oké. Okay. Andi VS ChatGPT. Az egyiknek fizetek, a másiknak nem.
3: Na? Hát de... ez az. Miért nem fizetek?
4: Hát ez az, hogy nem, egyébként, tehát, hogy érdekes, mert hogy neked van egy olyan alapvető személyiséged szerintem, ami tényleg sok esetben inkább introvertáltakra jellemző. Ez az elemző típus, ez a kicsit túlgondolás, stb. Ugyanakkor megvan függetlenül... benned az extrovertáltság is.
3: Igen. De az inkább.
4: Igazából kettő személyiség vagy.
2: Ez egy teljes kettősség jellemez. Nem tudom, mennyire szeretsz vezető szerepben lenni. A kommunikációs feladataid ezt sugalják, de ebből nem lehetsz biztos benne, és nem lehet biztos következtetés levonni.
4: Egyébként ez jogos, mert hogy valóban nem az a klasszikus vezető személyiség típusú.
2: Igen, de nagyon sokszor meg kell fogni a kormányt, mert olyan emberek vesznek körül, hogy muszáj.
4: Aha.
2: Na jó. Nem tudom, mennyire stresszes a munkád.
4: Semennyire. Semennyire.
1: Buenos morgen, mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A közlekedéssel nagyjából ugyanaz a helyzet, mint az előző időszakban. Ugye most is az van, hogy Tatabánya és Biatorbágy között erős forgalom van. Nagyon nagy lassulás Óbarok és Bicske között is, főleg ott azért inkább bácsorogtok. Hát kitartás mindenkinek, úgyhogy kellő út, főút, és használjátok ki bőszen, mert hát nyilván nagyjából ennyi esélyetek van időben odaérni valahova. Közlekedési infokat természetesen most is szívesen veszünk. 0620 978 978. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat. A következőkben pedig Kállai Szanders András jön.

Fly Project muzikáit a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és ezen slágerekkel folytatjuk egyébként hamarosan, sőt, mi több, még Kitty előtt bőven. Például Declan J. Donovan és a Happy Without Me jön, aztán az Imagine Dragons és a Zero, valamint hamarosan a hazai kedvencek közül Dash és Azzy közös az Eldorado csendül fel. Előtte viszont itt van Mary Frowse és a Moment.

0: Imagine Dragons és a Zero itt a Forrás Rádióban. Csak slágerekkel, jön Kitty a hírekkel, aztán pedig folytatjuk, még pedig Félix Karcallal. Jön mindjárt a Way!
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello!
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Két napos ülés tart az országgyűlés jövő héten. Étrend kiegészítőt hívott vissza a biotekusra. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Az országgyűlés hétfőn és kedden két napos rendkívüli ülést tart, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik, és mellette felszólaló lesz Abba Horváth István roma nemzetiségi szószóló is, mondta el Hallerné Nagy Anikó a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-nek. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök ismertette, a képviselők hétfőn az interpellációs időszakot követően módosító javaslatokról tárgyalnak, majd kedden szavaznak több módosításról is. A biotekus a Kft. Visszahívta egyik étrendkiegészítő termékét, mert az nem engedélyezett összetevőt, kreatin malátot tartalmaz, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Közleményük szerint az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján kreatin malátát azonosítottak az Ostrovit Post-Workout Formula 500 g-os termékben, amit a biotekus a Kft. Által üzemeltetett weboldalon keresztül értékesítettek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot a vállalkozásokkal, akik a hatósággal együttműködve saját hatáskörben gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. A fogyasztókat arra kérték, hogy ne fogyasszák el a terméket. A 14. századból is származhat az az eddig nem ismert kripta, amelyre a keszthelyi Szent Miklós kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek, közölte az ásatása vezetője az MTI-vel. Orha Zoltán régész múzeológus arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy a szentély alatt egy kriptára bukkantak 4 koporsóval. Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még. Hozzátette, annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók, köztük az egyik egy gyereké, a 18. századból származnak, de nem nyúltak még hozzájuk, viszont feltételezhető, hogy nemesek sírjai lehetnek. Tűzőnep lesz almásfüzétőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos Gangsta Zoli Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, sólymász bemutató, jósda, ijászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett országszerte gyorsan emelkedik a hőmérséklet, csapadék nem várható, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 32 és 35 fok között mérünk. Pénteken az ország nagy részén zavartalan napsütésre készülhetünk, a szél többfelé élénk lehet, 38 fokig melegszik a levegő. Ha tehetik, kerüljék a tűző napot és figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Ez még mindig a délutáni csúcs, a mikrofonnál pedig még mindig Bálint László halljátok. Ebben az órában is hozok nektek közlekedési információkat, érdekességeket és rengeteg kiváló slágert. Úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük a sort Felix Kartallal. Ja, már is a The Way.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

0: Steve és Blackstreet, ez volt a No Degree, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel. Na, ami a helyzet az az, hogy jön egy kis bonus morgen visszatekintő, picikét az AI adott gyűjtésről meg a nyomozásokról beszélünk, aztán pedig a segítő megszérkezik Mollival. Maradjatok velünk!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na végül, de nem utolsó sorban, jó, hogy ezeket tudja rólunk a rendszer? Mert egyébként sokan azt mondják, hogy nem jó, meg követ, meg nyomoz, meg minden, meg olyan reklámokat ad, amiket én nézek. Én amúgy ezt szeretem. Tehát, hogy mivel nincsen túl nagy...
3: Szeretet a követnek.
2: Én szeretem, hogyha jönnek utánam az emberek.
4: Amúgy ezeket én, tehát nekem sincsen ezzel bajom.
2: Mivel nincsen olyan túl nagy titkolnivalóm, tehát, hogy semmilyen nincs, ami most, hogyha kiderül, akkor összeborul a világ, ezért inkább jó, hogy olyan dolgok jönnek szembe, amik engem érdekelnek.
4: Igen, bár én néha azon bosszalkodom, amikor mit tudom, például ugye rendszeresen karóra hirdetéseket azt én látok, tehát, hogy na, nyilván, vagy autó, tehát, hogy valami olyan témák, amik ugye azért engem ugye érdekelnek. Hogy így bosszantó, hogy ezt is megvenném,
3: ja,
4: tudom,
3: ez az,
4: fájlítják a szívemet.
2: Jó, hát lehetséges, hogy neked kell ebben változnod.
4: Ja, értem.
2: Vedd meg ezt is, vedd meg azt is.
4: Hogyne, persze.
3: De jó lenne, ha így működne.
2: Jó, nem tudom, nekem ez tetszik, tehát hogy legyen meg nekik ez a sok info. Azt nem tudom, hol tárolják, tehát hogyha belegondolsz, hogy ez mennyire bődületesen nagy tárhelyet igényelhet. Meg azt se értem, hogy miért kell ezt ennyire tagadni. Tehát annyira evidens, hogy amikor itt beszélünk Hawaii-ról, vagy elmondunk egy szót a stúdióban, akkor az már egyből keresésre került. Tehát, hát, hogy ez a péniszpumpa.
3: De és a pont az enyémhez.
2: Csak akartam valamit, amire biztos nem keresem, most ezek után jönnek majd a hirdetések.
3: Na, ez az,
2: de
3: igen.
2: De azért mindenki, akinek szólt a rádió. Színesen.
4: Ez lesz a mai következménye a műsornak, Buenos Morgan.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 ezer forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
3: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

slágerek egymás után itt a Forrás Rádióban. A délutáni csúcsban sincs ez másként az imént a Gekkót hallottátok, Oliver Heldens felvételét. Közlekedési információkat illetően Tatabányától kezdődően nagyjából az M0-ásig az M1-es. Mert mondjuk úgy, hogy a terelt sávon még járható, a másikon viszont szinte kb. Elesett, úgyhogy Budapest felé nagyobb forgalommal szembesülhettek. Nagyon ne lepődjetek meg ezen, mert ez ugye előfordulhat. Ha viszont más jellegű közlekedési információval tudtok ti magatok is segíteni nekünk, vagy az autós társaknak, akkor köszönettel vesszük. 0620 978 978-et az IIO-val és a Rapture-rel folytatjuk most.

Ti még mindig a forrást hallgatjátok, benne pedig Joanna és a Twisted Mind Sobriety forgott az iménti percekben, ahol egy újabb kiváló blokk elé érkeztünk, ugyanis hamarosan kitérünk a hírekkel majd, de addig bizony van időnk bőségesen muzsikálni. Most például Tidani és a Follow the Flow közös érkezik, ami a Rendben lesz címet kapta, és egyenesen az idei esztendős slágerének.

0: Mike Posner és a Cooler The Me itt a Forrás Rádióban, mindig vele csak slágerekkel, újabb hírek, info Kittivel, utána pedig jön Paul Max és a Headlights, mutatom!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
2: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makett gyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Gajdos László a medence feltöltés autómoses sportpálya locsolás mellőzését kéri. Hőségben gyermekeket, házi kedvenceket soha ne hagyjunk a parkoló autóban. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Ismét több napig hőségre számíthatunk országszerte. Nagyon fontos, hogy ilyen forróságban gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjunk a parkoló autóban, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Hogyha egy autót kint hagyunk a tűző napon a 35 fokban, akkor néhány perc alatt akár a kinti hőmérséklet duplájára is növekedhet az autó belsejében a hőmérséklet, néhány percen belül végzetes is lehet. Gyermeket, állatot rövid időre sem szabad benne hagyni, sem lehúzott ablakkal, sem sehogy máshogy, hiszen sokan gondolják azt, hogy csak beugranak a boltba, pár perc alatt megjárják, ez a pár perc is elegendő ahhoz, hogy a benti hőmérséklet olyan magasra szökjön, hogy egészségkárosodást okozzon annak a személynek vagy állatnak, aki bennmaradt az autóban, illetve hát nem tudjuk kiszámítani, hogy mennyi idő alatt intézzük el a bevásárlást, az ügyintézni valónkat, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak magunkra, hanem a velünk együtt utazókra is figyeljünk. Oda.
1: Az élő környezetért felelős miniszter mai Facebook posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medence feltöltéseket, autómosásokat és néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért és megteszik a szükséges intézkedéseket. Drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami vízi közműtársaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről. A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadásokat okozhat, írta a miniszter. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a déleurópai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éri át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva idén 500 utcán több mint 12 millió ledégőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 virágító boltívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljen, már most megkezdték az előkészítő munkálatokat. Abel Caballero polgármester hangsúlyozta, a 300 ezer lakosú tengerparti várost a karácsonyi ünnepkör globális jelentőségű úti céljává szeretné tenni, ezért a díszkivilágítás bővítése mellett ismét itt állítják majd fel Spanyolország legmagasabb köztéri karácsonyfáját.
0: Időjárás.
1: Többnyire terült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható, a hőmérséklet 32 és 35 fok között alakul, pénteken nap napos idő várható, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, 38 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, ti továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok. A mikrofonnál Bálint László. Ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, és természetesen ezek között főképpen a közlekedési információk szerepelnek. De amíg viszont eljutok oláig, jön például a Pulmex és a Headlights, hogy ígértem, startolunk már is.

0: Kezdem még a holnap a Crazy Boys, Kali Roland, illetve Rebecca közöse. Ti pedig a Forrást hallgatjátok, amelyben most egy Bonus Morgan visszatekintő után Pedriki Steve dalát kapjátok. Mindjárt jön a Taste of My Lips.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hallod, ma szóvíz csütörtök van, úgyhogy ezt most már elmondhatom neked így felvezetőre. Gyakori kérdések.hu. Normális, ha az egyik heréd nagyobb, mint a másik kettő?
3: Szerintem igen. Különösen, hogyha Johannának hívnak.
2: Annyira tetszett, tegnap én ezt elolvastam, és otthon így azt nézte a család, hogy miért rögök a kanapén, és én ezzel így el voltam egy negyed óra.
3: Nézd, én 4 nappal Csernobil után születtem, szóval ha valaki, én ezzel tudok azonosulni.
2: Jó, mindent értek, mindent értek. Vannak tőled a három...
3: Merek ki a kérdésemet.
2: Ja, értem. Vannak a három melbimbósok is.
3: Vannak, van. Én is ismertem egy srácot, igen.
2: Tényleg? Láttad is?
3: Aha.
2: Megmutogatta? Tehát ilyen büszke volt rá, vagy szégyelte?
3: Hát volt, hogy egy öltözőben öltöztünk.
2: Ja, tehát akkor láttad.
3: Igen.
2: Tudsz róla valamit? Tehát leszedette, vagy...
3: Fogalmam nincs.
2: Na, mert ugye a Chandlernek van a Jó barátokban, ő leszedeti.
3: Azt arra emlékszem, igen.
2: Jó, három melbimbósok jelentkezzetek.
3: Leginkább lányok.
2: Ja. Ez nagyon durva.
3: Csak jó, úgy mondom, hogyha én 4 nappal Csernobil után születtem, akkor Andi 11. Egy hét van köztük.
2: Értem.
3: Szóval esetleg fáradját a szomszédba is.
2: Andi, neked miből van 3?
3: és kérdezd meg a bimbó létszámot.
2: Szerintem vizetből, idegsejtből. Még.
3: Hát, de az összesen. Tehát a többit azt már mi így legyilkoltuk, úgyhogy nem sok maradt neki.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Craig David Duval és a My Heart's Been Waiting For You itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Közlekedésben a helyzet változatlan, úgyhogy csak óvatosan Budapest felé, ha az M1-esen jártok, terelt sáv használható, az nem átterelt már nem annyira. Egyébként a főút is igencsak forgalmas, úgyhogy ott is Budapest felé kell egy kicsikét körültekintőbbnek lennetek. Ha közlekedési infótok van, akkor pedig ne feledjétek 0620 9789985. Köszi szépen! Újabb kiváló sláger, ez pedig nem más ebben az esetben, mint Chloe Klisha és a

Paul Russell és a Lil Boat Thang itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Véget ért már a délutáni csúcs, én pedig ezúton is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, a következőkben pedig Zimmerrel Tamással, illetve majd DJ Major géppel tarthattok, mert hogy ők várnak rátok a charterben 18 órától, illetve a Light Sessionben 20 órától. Ez kívánok kellemes időtöltést, és további kellemes rádiózást. Sziasztok, ciao.

0: Gonosz Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, üdvözlöm Önöket. A hőség fokozza a csapadékhiány okozta károkat, inváziós erdészeti kártevő fenyegeti a kőrisfákat, szombaton megrendezik a Balaton átúszást. Hozom a részleteket a mikrofon mögött Nemes Kitti. A hőség fokozza a csapadék hiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtt száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát, írta a Hungaromet ZRT elemzésében. Közölték, az elmúlt egy hétben csak gyenge záporok fordultak elő, a május eleje óta lehullott mennyiség az ország túlnyomó részén 70-140 mm-rel kevesebb az átlagosnál. A talaj a Balatontól nyugatra eső terület kivételével kritikusan száraz, a felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke jellemzően a 2022. évi alatt van. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú, egyre többfelé súlyos mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati ország részben van optimális nedvesség a talajban. A nagyfokú és súlyos aszály területi kiterjedése nőni fog, és a csapadék hiányt a légköri aszály is súlyosbítja. A levegő páratartalma napközben nagy területen 30 helyenként 20% alatt alakul. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 fok között várható. Inváziós erdészeti kártevő fenyegeti a kőrisfákat, a kőrisrontó karcsú díszbogár elleni védekezésben a lakossági jelzések is segíthetnek, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a károsító Beregsurány térségében már megtelepedett, a jelenlétükre utaló tünetek a fákon is láthatók. A kőrisrontó karcsú díszbogár rövid idő alatt végzetes károkat okoz, lárvái a fák kérge alatt fejlődnek, járataik megszakítják a víz és tápanyagszállítást, így a kőrisek menthetetlenül legyengülnek és elpusztulnak. A terjedés egyetlen hatékony gátja az, ha eltávolítják a fertőzött fákat, és 100 méteres körzetben minden gazda növényt írták. A közlemény szerint a korai felismerés és a gyors beavatkozás kulcsfontosságú. Utolsó állomásához érkezik a Szép Szavak, Szép Hangok a könyvtár udvarán elnevezésű program Komáromban. A Jókai Morvárosi Könyvtár hangulatos udvarán komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élőzenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. Holnap 18 órától Róna Széki Dorina olvas fel, akit az Ernagy Dorina Band kísér. És végül sport, szombaton megrendezik a 44. Lidl Balaton átúszást, a nevezést az időpont változással összefüggésben visszalépők miatt mindhárom távra újra megnyitották. A jelentkezési lehetőség a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb július 31-én péntek délig nyitva tart. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel, az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Kérik, hogy a vízbeszállás előtt mindenki mérlegelje, hogy úszó múltja, úszó tudása alapján alkalmas-e arra, hogy átússza a Balatont. A Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszás eredetileg július 18-án rendezték volna meg, de a kedvezőtlen időjárás miatt kétszer is elhalasztották.
0: Időjárás.
1: Többnyire terült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csapadék nem várható, a hőmérséklet 32 és 35 fok között alakul, pénteken napos idő várható, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás, 38 fok lesz a csúcs.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a forrás chartert, csütörtök van, jönnek a netes kedvencek, a visszatek robot és David Guetta Daddy Simsel tonszendájjal, nyit a gongongon, én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következőket!

héten David Guetta, a Teddy Swims és Tone Sandálja. Közösük a Gong-Gong-Gong volt itt veletek. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és nem elfeledni, jön a Visszatek Rovat is, a Busta Rhymes, Mariah Carey és Flipmode Squad közös lesz itt veletek. Az I Know You, What You Want, jó adal, kapjátok a következő órában. Érkezik DJ Major Gaby is a Light Session 2 órája, ma tudko, hogy az övé 8 és 10 óra között. Előtte Taylor Swift és Travis Kelce, mi a helyzet a titkos ceremóniával? No, mesélem majd, füleket erre irányítani. Itt lesz Benny Blanco is, aki elárulta, mennyi ideig randiztak Selena Gomez-zel. Na és itt lesz Zombri is, aki TikTok sztárból lett szupersztár. Hogyan történt? Megtudod a mai két órában. Addig pedig legjobbjaink Kobor Léna mindjárt az egykori Omega dallal. Itt pedig Louis és a Get Lucky a 19. a héten. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes időtöltés!

A 18. Ed Sheeran, persze, hogy a Lazy Zan volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagy ma, a világháló legjobbjait dobom feléd egészen 8-ig. Nos, gondolom nem kell bemutatni a legnagyobb TikTok gigas lágereket, például a Back to Friends-et, vagy az Undressed című szösszenetet. Biztosan tudjátok, a 21 éves Shane Boothról beszélek, alias Zomról, ő nem egy hétköznapi srác, de amit nemrég a Brittany Broski's Royal Court című műsorban elárult a dalszerzési rituáléiról, na attól mindenkinek leesett az álla, bevallotta ugyanis, hogy amikor a házi stúdiójában dolgozik, szándékosan nem kapcsolja be a klímát. Igen, jól hallottátok. Szerinte ahhoz, hogy igazán jó és mély dalokat tudjon írni, szenvednie kell, és az izzadás közelebb viszi a kreatív energiájhoz. No, megmondom őszintén, én, ha nem kapcsolnám be a stúdióban a klímát, akkor lehet, hogy nem lenne műsor, úgyhogy nálam ez tuti nem működik. Rajongók, van egy jó hírem, méghozzá egy nagyon-nagyon jó hírem. Hamarosan érkezik a második stúdió albuma, ami a Don't Read This Journal címet kapta. Ne olvasd el ezt a naplót. Vajon miért? Na, én nem olvasok, sőt, ti sem fogtok olvasni most, bárha egy könyv van előttetek, és éppen ezt szeretnétek, akkor tegyétek, de közben a háttérben nyugodtan szóljon a Charter. No és Zombr az újdonsággal.

0: Rádióban. A 14.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Tehát hallgatod, ez a netes lista. Köszönöm, hogy velem tartasz. A halott pénzzel folytatom. A gyerekek, a 15. Lady Gaga a 14. helyen a The Deep Dance repült felétek. Ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Charter, a hétköznapi slágerlista a világháló legjobbjait hozom el nektek ma. És Selena Gomez, valamint Benny Blanco kapcsolatát. Hát képzeljétek, sokkal régebb óta tart, mint azt a rajongók gondolták. A sztárpár ugyanis hónapokig titokban randizott, mielőtt 2023. decemberében végül nyilvánosságra hozták volna, hogy egy párt alkotnak. A zenei producer ugyanis egy interjúban mesélt arról, hogy kapcsolatukat kezdetben tudatosan óvták a kíváncsi tekintetektől. Elmondása szerint nagyjából 8-9 hónapig csak a hozzájuk legközelebb állók tudtak arról, hogy többen köztük barátságnál. A pár aztán 2025. szeptemberében jól összeházasodott, Benny pedig azt is bevallotta, hogy még mindig szoknia kell azt a hatalmas figyelmet, amely Selena férjeként éri. Idézem őt, jó lenne több magán szféra, de ez az a korszak, amikor a közösségi média már az életünk része. Na, egy a lényeg, ők boldogok. Happy day nektek! Hertz és Purple Disco Machine. Na, a közösük érkezik már is, a Wonderful Life a netes listán a 13.

A 13. héten a Hertz és Purple Disco Machine Call a Wonderful Life. Te a chartert hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás, Dessel és Young Fly-jal a folytatásban. Az Oh Mama!

tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Időjárás.
1: Késő este éjszaka gyengén felhős szél, csendes idő következik. Pénteken többségében a zavartalanul napsütéses időben csak helyenként jelenhet meg gyenge, fátyol és komoly felhőzet. A hőmérséklet holnap reggel 20, délután pedig 38 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. héten Tóth Abigail és Accent közös Sugar Daddy. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Rövidesen itt lesz Busta Rhymes és Mariah Carey közöse. Az I Know What You Want, jó az a dal, de imádom, és ígérem, hogy ti is imádni fogjátok. Itt lesz DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában 8 és 10 óra között, előtte pedig Taylor Swift és Travis Scales. Hogy minek kapcsán mesélek róluk, megtudjátok nem sokára. Addig legjobbjaink Ray, na meg Jennifer Lopez és David Guetta, nők kezdenek ketten. A szépítő Night érkezik ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem is a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

A 8. Ray és a Bell Is My Husband, a 7. Shakirával és Burna Boy-jal találkoztatok. Az idei foci VB hivatalos himnusza a Die Die volt a tiétek. Ez a Charter, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Köszönöm, hogy itt vagytok, mondom a menetre.

Swift és az újdonság az Opel Light. Te a Forrás Rádiót hallgatod. Nem sokára Taylor Swift-tel és Travis Kelce-el. Mesélek ám róluk. Itt pedig Diaz és Menta a méreggel. Remélem, hogy nem lesz méreg számotokra. Na az ötödik.

0: már.
1: Már ma tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

Swift és persze a The Fate of Ophelia itt a negyedik helyen. Netes lista, köszönöm, hogy velem tartasz, 8-ig teheted, aztán jön majd a Light Session. Nos, ha az elmúlt hetekben egy szatyorban vagy mondjuk egy barlangban éltetek, akkor tessék megkapaszkodni, a popvilág abszolút királynője Taylor Swift hivatalosan is férjhez ment, Travis Kelceyhez. Az amerikai királyi esküvőként emlegetett gigantikus lagzit a világ leghíresebb arénájában, a Madison Square Gardenben tartották, méghozzá

elképesztő, szigorú titoktartás mellett. Az esküvői láz természetesen a slágerlistákat is teljesen felrobbantotta. A brit és az amerikai Forbes hírei szerint a figyelem hatására Taylor albumai azonnal brutális szágódásba kezdtek felfelé a toplistákon. Mindeközben júniusban jól megjelent az új Disney betétdal a Toy Story 5 hivatalos száma is. No, bejött az élet ennek a néninek, mi? Taylor Swift az imént, a folytatás Bruno Mars-ot hozza.

Dessel, imádom ezt a dalt, jó leszek újra, így a címe, a második, ez a Charter, a Forrás Rádió hétköznapi sláger listája, köszönöm, hogy itt vagy, a netes lista pörög, az első helyen már is Bibi Rexával és a Faithless-szel, itt a New Religion.

0: az eső ezen a héten. Bibi Rexa és persze a Faithless közös New Religion. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd a Dance Chart legjobbjai, valamint Kelly Harris is, aki nemrégiben bejelentette, hogy a BBC élőben fogja közvetíteni a hazai glasgowi Hampden Park stadionban tartandó gigantikus hazatérési koncertjét. No, a részletek holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenivel, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao-ciao mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Millás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Különleges genetikai örökséget őriznek a vértes molyhos tölgyesei. 36 éves a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány. Sikeresen lezajlott a dorogi kickbox nyári edzőtábor. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. július 30-án, csütörtökön este 8 órakor. A vértes és a gerecse idős molyhos tölgyállományai olyan különleges genetikai örökséget őriznek, amely a klímaváltozáshoz jobban alkalmazkodó erdők kialakításában is fontos szerepet kaphat. A Vértes Erdő ZRT, a Bécsi Boku Egyetem és a MATEK közös kutatása nem csak e tölgyesek eredetét tárta fel, hanem a jövő erdőgazdálkodása számára is hasznosítható eredményeket hozott, írja a vérteserdő.hu oldal. A Vértes Erdő ZRT, a Universität für Bodenkultur Wien és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem együttműködésében 2023-ban kezdődött meg a vértes és a gerecse különösen száraz termőhelyein élő idős molyhos tölgyállományok genetikai vizsgálata. A kutatás célja a molyhos tölgy északi izolált populációi genetikai diverzitásának, illetve az arra ható tényezők feltárása volt. A szakemberek 2023. februárjában Tatabánya és Csákvár térségében gyűjtöttek hajtás mintákat egymástól elkülönülő molyhos tölgy populációkból. Május végén ismét felkeresték a kijelölt fákat és leveles hajtásokat gyűjtöttek. Az eredményeket 2025-ben az Annals of Botany nemzetközi tudományos folyóiratban is közölték. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása szerint a vértesben és a gerecsében vizsgált állományok olyan genetikai sajátosságokat őriznek, amelyek az Apennini félsziget tölgy állományaival mutatnak kapcsolatot. Ez eltér számos más hazai és közép-európai állomány genetikai eredetétől, ezért a térség molyhos tölgyesei természetvédelmi és erdészeti génmegőrzés szempontjából is különösen értékesek. A Vértes Erdő ZRT már évekkel ezelőtt felismerte, hogy a klímaváltozással járó erdészeti feladatokkal leghatékonyabban tudományos és gyakorlati szakemberek szoros együttműködésével birkózhatunk meg. Abban bízunk, hogy a mostani kutatás hamarosan az erdészeti operatív munkába átültethető megoldásokkal segíti a hazai erdők klímaadaptációját, foglalta össze Bakos Péter, a Vértes Erdő ZRT természetvédelmi és erdőtervezési osztályvezetője. A kutatás következő szakaszában a mintaterületek közelében található kocsánytalan tölgyállományokat is megvizsgálják. Ennek segítségével pontosabban feltárható a két tölgyfaj közötti természetes hibridizáció, valamint kiválaszthatók lehetnek azok az állományok és egyedek, amelyek szaporítóanyaga a jövő erdősítéseiben és állomány kiegészítéseiben is felhasználható. A megfelelő helyről származó magból nevelt csemeték hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vértes erdő működési területén a jövőben szárazságtűrőbb, stabilabb és a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbb erdők alakuljanak ki. Rangos komáromi kitüntetést adtak át a Városházán, példamutató gyógyítót köszöntött a polgármester. Moravek Bettina Komárom polgármesterétől, dr. Molnár Attilától példaértékű és elhivatott szakmai munkája elismeréseként a város egészségügyi ellátása terén végzett, kiemelkedő és példamutató szolgálata elismeréséül 10 oklevelet vehetett át. 36 éves a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány, amely rengeteg átalakuláson ment át ez idő alatt. Erről beszélt Sugár Gabriella, az alapítvány elnöke.
2: Alapítványunk az elmúlt 36 éves egyébként a léleksegítő alapítvány, jelentős átalakuláson ment át, és hát ennek volt a csúcspontja az, hogy az elnökségben és az alapítvány alapítók iratában is próbáltuk a jelenlegi működéshez igazítani a feltételeket, és a legnagyobb tisztelettel tudunk beszélni azokról, akik befogadtak bennünket 2018-19-ben, úgyhogy péntek szilveszter lett az alapítónk egyébként, úgyhogy szilveszter nem engedte el a kezünket, de Póca Józsefet is mindenképpen kiemelném, aki korábban elnöke volt az alapítványok, és például egy vele történt beszélgetés indította el ezt a házasságot, ezt az együttműködést a léleksegítő alapítvánnyal. Ugye a léleksegítő alapítvány mindig is a fogyatékkal élők, a különlegességgel élők segítésén, az esélyteremtésen, a szemléletformáláson munkálkodott, különböző csoportoknak, különböző csoportokkal, és 2018-tól lépett be az autizmus, az ADHD, az autizmus, a sajátos nevelési igényű gyerekek és családok, és tavaly már egyértelmű volt, hogy főként ez az irány az, amit az alapítvány leginkább képvisel és visz, és ma már elmondhatjuk, hogy több csoporttal, de valóban a sajátos nevelési igényű családok, gyerekek, és az autizmus az a fő irány, az autizmus segítés a fő iránya most már az alapítványnak.
1: Ósvai Gábor belügyminiszter a tatabányai hivatásos tűzoltó parancsnokságon találkozott az állomány tagjaival. Sári Ákos tűzoltó dandártábornok igazgató vezetésével megtekintette a teljes laktanyát, majd az állomány tagjainak észrevételeit, javaslatait hallgatta meg. A miniszter a közösségi oldalán arról írt, fontosnak tartja, hogy első kézből ismerje meg a mindennapi szolgálat során szerzett tapasztalatokat, meghallgassa a felvetéseket és megköszönje az elhivatott munkát, amelyet nap mint nap végeznek a közösség érdekében. Olvasható a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján. Kellemes nyárestig kikapcsolódásra várja vendégeit az esztergomi strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot július 31-én 18 órától. A műsorban hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel közvetlen barátságos előadásban, a belépés ingyenes. És végül sport. Idén nyáron ismét megrendezték a Dorogi Atlétikai Klub kickbox szakosztályának nyári edzőtáborát. Az egyhetes napközés program során a sportolók intenzív edzéseken fejleszthették tudásukat, miközben a közösségépítésre is jutott idő, írja a dorogimedence.hu. A táborhoz a dorogi versenyzők mellett Budapestről és Esztergomból is csatlakoztak sportolók. A közös edzések jó lehetőséget teremtettek arra, hogy a résztvevők egymástól is tapasztalatokat szerezzenek, valamint szakmai és fizikai felkészültségüket egyaránt fejlesszék. Az intenzív edzések mellett a tábor fontos célja volt a közösség erősítése is, így az egyhetes program nem csak a felkészülést, hanem a sportolók közötti kapcsolatok elmélyítését is szolgálta. A hét méltó lezárásaként övvizsgát rendeztek, amelyet Zrínyi Miklós mesteredző vezetett. A sportolók a vizsgán számot adhattak megszerzett tudásukról és felkészültségükről. A sikeres övvizsga egyben az egész héten végzett kitartó munka eredményét is jelentette. A hírperceket hallották Hittaller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor!

get down.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a For

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

Nem mennék veled fixel, te XS vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csík és felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas. Na,

0: dobta le.
1: Igaz, egy per egy megtölteni, az tényleg rossz arány.
0: Jöhet még egy csapos,
1: hogyha meglátod.
2: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar

0: Olyanok, amik emlékeket idéznek. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Mindenkit boldoggá akarsz tenni. Árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután.